0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM. What's up,

Dani Shaggy, Dani Priskel. Köszönöm.

0: szeretetével itt a Best FM.
1: Első fokú vízkorlátozást vezettek be a Civisvárosban. Új parkoló készült a Kenézi kampuszon. 20 hektáron égett az aljnövényzet Nádudvar és Hortobágy között. Kis Dániel vagyok. Elsőfokú vízkorlátozást vezetett be Debrecen önkormányzata a tartós hőség és a rendkívüli meteorológiai helyzet miatt, számolt be róla Papp László polgármester közösségi oldalán. Az intézkedés visszavonásig marad érvényben, és több korlátozást is tartalmaz az ivóvíz felhasználással kapcsolatban. Tilos egyebek mellett ivóvízzel locsolni a kerteket és közterületeket, felönteni a medencéket, autót mosni, valamint díszkutakat és szökőkutakat üzemeltetni. A strandok és fürdők medencéinek vízcseréjét is csak a vízi közműszolgáltatóval egyeztetett időpontban lehet elvégezni. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzetben az ivóvíz tekintetében elsődleges feladat az alapvető lakossági szükségletek biztosítása. A polgármester megköszönte azoknak az ipari vállalatoknak az együttműködését, amelyek már víztakarékos üzemmódra álltak át, és arra kérte a lakosságot, valamint a további gazdálkodó szervezeteket is, hogy lehetőség szerint takarékoskodjanak az ivóvízzel. Bővült a parkolási lehetőség a Debreceni Egyetem Kenézi Gyula kampuszán, számolt be róla az unide.hu. Az új parkoló kialakításával elsősorban a betegek, a hozzátartozók és az egészségügyi dolgozók közlekedését szeretnénk megkönnyíteni. A beruházás célja a zsúfoltság csökkentése és a biztonságosabb parkolási feltételek megteremtése az intézmény területén. Az egyetem szerint a fejlesztés hozzájárul a kampusz folyamatos korszerűsítéséhez és az egészségügyi ellátás színvonalának javításához is. Az új parkoló már használható az érkezők számára. Nagy területen csaptak fel a lángok Nádudvar és Hortobágy között. Mindegy 20 hektáron égett az erdő aljnövényzete, ezért több tűzoltóegység vonult a helyszínre. A beavatkozás során a hajdúbihari hivatásos és önkéntes tűzoltók közösen dolgoztak a tűz továbbterjedésének megakadályozásán. A munkát a száraz forró időjárás is nehezítette, ugyanakkor a gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült körülhatárolni a tüzet. Az eset során személyisérülés nem történt. A hatóságok továbbra is fokozott óvatosságra kérik a lakosságot, mert a tartós hőség és a kiszáradt növényzet miatt továbbra is magas a szabadtéri tüzek kialakulásának kockázata. A következő napokban is kitart a meleg időjárás Debrecenben és környékén. A nappali órákban 30 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 15-20 fokos minimumokra számíthatunk. Csapadékra helyenként van esély hajdúviharban, leginkább záporok vagy zivatarok kíséretében. A szél általában mérsékelt marad.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szia, drágám! Nem tűnsz túl boldognak. Rossz napod volt?
2: Csak a szokásos. Gondok a munkahelyen. Lehet váltanom kellene.
1: Nálunk most több pozícióba is keresnek új kollégákat. Megnézzük együtt a Schaeffler karrier oldalát.
2: Pötyögöm. jobs.schaeffler.com. Nézzük csak. Gépkezelő, CNC megmunkáló, raktáros targoncvezető, karbantartó és termelési csoportvezető. A gyári tapasztalatommal biztosan el tudnék helyezkedni.
1: Akkor mehetnénk együtt a céges busszal, és te is használhatnád a magánegészségügyi szolgáltatást. Ráadásul a fizetés is korrekt.
2: Tudod mit? Csináljuk!
3: Ez reklám volt.
4: A Best FM-en.

0: Don't Talk Anymore. A Best FM-en Selena Gomez énekelt. 6 óra van. Ez mindjárt a Lovers on the Sun. Ó, hát nem tudom, a nap szerelmesei nem kaptak még gyomorrontást? A sok napsütéstől? Én szerintem már igen. Az árnyék szerelmesei nem lehetünk ma egy picikét ebben a 38 fokban? A hajnalok a gangon, hát még azok is elég melegek. 22-24 fok van Debrecen, ennyire hűlt le a hőmérséklet, mondjuk a közel 40-hez képest ez mindenféleképpen előrehaladás. Szóval jön majd Filó! És aztán itt lesz a 90-es évek egyik nagy kedvencével, Natalie Imbruglia! Ez a Torne! Ez pedig Debrecen kedvenc rádiója, egy újabb forró, talán még forróbb kánikulai nap legelején indul a reggel. A 104,6 MHz-el jó reggelt kívánunk!
1: Végre lekerült a napirendről a Természettudományi Múzeum debreceni költözése. A szájkárok jelentős összeget fizettek ki a biztosítók. Marad a nyárias idő, Kis Dániel vagyok.
2: A Best FM-en.
1: Nem valósul meg a Magyar Természettudományi Múzeum Debrecenbe költöztetésének korábbi terve, számolt be róla a Dehír. Az intézmény új megbízott főigazgatója szerint a költözés ügye végleg lekerülhet a napirendről, ugyanakkor elképzelhetőnek tartja, hogy a korábban Debrecenbe tervezett új épületegyüttes a jövőben Budapesten valósuljon meg. Babocsai Gergely elmondta, a múzeum vezetése szerint a következő időszakban az intézmény működésének stabilizálása és a szakmai fejlesztése kerül előtérbe. A nyilatkozat egy több éve napirenden lévő beruházás sorsát zárhatja le, amely korábban jelentős kulturális fejlesztésként szerepelt Debrecen jövőbeni tervei között. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az új tanévtől a hátrányos helyzetű fiatalokat segítenék a lemorzsolódás megelőzésében. Emellett gyakorlati tudást és vállalkozói szemléletet is adnának a résztvevőknek. Az iskolapadtól az első munkahelyig programról Nagy Elek az Iparkamara elnöke beszélt rádiónknak.
3: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmányi ösztöndíj programot adni. Itt mondjuk annyiról van szó, hogy egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog a vállalkozói mentorálás. Ezen kívül negyedévente ötletversenyeket, és nyilván ezt majd lehet folytatni. De a lényeg, hogy a kamara szervez hitelesítés garanciát vállal, és a pénzt pedig a vállalkozók adják.
1: Csak nem 1 milliárd forintot fizettek ki az aszály okozta károk miatt a gazdálkodóknak, derült ki az egyik hazai biztosító elemzéséből. Az adatok szerint a tartós csapadékhiány elsősorban az alföldi, szántóföldi növénytermesztésben okozott jelentős veszteségeket, és egyre gyakoribbak az időjárási szélsőségekhez kapcsolódó kárigények is. A legtöbb aszálykárt térségünkből, így Hajdú-Biharból, Békésből, majd Jász-Nagykunszolnokból jelentették. A biztosító tapasztalatai alapján az elmúlt években folyamatosan nőtt az aszály miatt benyújtott bejelentések száma, ami jól mutatja a klímaváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatását. A szakemberek szerint a jövőben egyre nagyobb jelentősége lesz a megfelelő biztosítási védelemnek és az alkalmazkodást segítő mezőgazdasági megoldásoknak.
0: A hét, mit a hét? Az év legforróbb napjai jönnek, legalább még kettő, aztán csütörtöktől változás. Ma mennyi is lesz maximum? Danikám.
1: Marad a melegebb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 30 és 37 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 20 fok között alakul majd. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint, leginkább zápor vagy zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.
0: Az már jöhetne, a zápor vagy zivatar, meg a szél is lehetne kevésbé mérsékelt, és akkor felfrissíteni a levegőt, ami egyébként páradús, és szinte már haratni lehet. Hogyha nincs étvágyuk, akkor az érthető. 37 fokot mondtál? Neked legyen igazad, ne az időképpontúnak. Ők 39-et mondanak, holnap meg 40-et, és akkor igen, csütörtöktől enyhülhet majd a hétvégére. Már csak 32 fok. David Guetta és Sam Martin a nap szerelmeseinek a reggelben. Ez a Lovers on the Sun. Én Fazekas László vagyok. 4 perccel múlt el 6 óra. Kellemes készülődést kívánok el.

0: Hajnalok a gangon, kellemesebbek, mint a nappalok a gangon. Ez a reggel, hogy a gangon vagy éppen hol, te is tudod, bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.
1: Jó reggel!
0: A hét második lapján kedden jó reggelt kívánunk mindenkinek a 104,6 MHz-en, főképpen a domonkosoknak, a dominikáknak és a dominikeknek. Ők is ünnepelnek névnapot, na meg annak még hírességek, akik nem név, hanem szülinapot tartanak, vagy tartanának ma, a szokásoknak megfelelően a Best kalendárium első részében érkeznek is majd. Egy viszonylag friss, kellemes reggelen, bár azért 20 fok alá, ma reggel már nem hűlt a hőmérséklet, Debrecen belvárosában olyan 22-24 fok van, tegnap este a főtéri hőmérő 8 óra után még 32 fokot mutatott. Hát ha jó irányba haladunk, akkor szombatra mondanak napközben 32 fokot. Ez legalább egy 10 fokos visszahűlés lesz, ahhoz képest, hogy a csúcs nap csütörtök lesz 40-41, itt-ott akár 42 fokkal. Úgyhogy nyugodtan mondhatjuk, hogy az idei nyár legforróbb napjai jönnek, illetve hát, hogyha több évtizedes vagy százados átlagot nézünk, akkor meg főképpen meleg rekordok dőlhetnek meg a következő napokban. A mai nap egyébként egy jelentős időjárás jósló nap, hogy pontosan mire is gondoltak domonkos napi időjárás tekintetében az őseink, erről majd később. Most jön a 90-es évek, 6:45 pontosan. Lenne egy közlekedési információja? Csak a Best FM. A telefonszámom 500-540. Natalie Imbruglia énekel.

0: Lady Gaga és a The Dance of SFM-en mindjárt 6:30 van. Jó reggel, Debrecen! Augusztus 4-én köszönt mindenkit a Best FM, a névnap és a születésnapi köszöntővel. Már ami a hírességeket illeti, persze ami számunkra legfontosabb Best FM rádió hallgatót, vagy hallgatókat, majd 10 óra előtt köszöntjük a reggel lezárásaként, addig pedig továbbra is lehet nevezni a bestfmdebrecen.hu oldalon. Egyébként nem csak a születésnaposokat, hanem a névnaposokat és az évfordulósokat is. Na nézzünk néhány évfordulóst. 205 éve született az a francia divattervező, aki a világ egyik legismertebb luxus divatmárkáját alapította meg, mégpedig 1854-ben, és hát maga a figura 1821. augusztus 4-ének a születte. Soha nem tudom, hogy kell pontosan kimondani ennek a francia luxus divatmárkának a nevét. Ezért, hogy biztos legyek a dolgomban, Ellent hívom. Ellent, tudják honnan? A másnaposokból.
1: Ne hülyeskedj, Teddy, ülj csak le.
2: Vigyázz, ez egy Lois! Ez egy Lois Flottyon!
0: Szóval Lois Flottyont köszöntjük ma a születésnapján. Ó, de jó kis film ez. Louis Vuitton és az első mai híres születésnapos, tehát 205 éve született. Aztán 114 éve született Raoul Wallenberg, svéd üzletember és diplomata, aki magyar zsidók ezreit mentette meg a második világháború alatt. 65 éves lett ma Barack Obama, politikus, az Amerikai Egyesült Államok elnöke volt, Mr. Barack. 45 éves Meghan Markle, amerikai színésznő, a Sussexi hercegné. A 76. születésnapját ünnepli Jónyer István, asztali teniszező, 34-szeres bajnok, az 1970-es években sportágában a világ legeredményesebb játékosai közé tartozott. Híressé vált az általa kitalált oldal pörgetés, az úgynevezett kifli pörgetés miatt, amelyet korábban csak ő tudott. Jónyer István 76 évvel ezelőtt született. Ma ünnepli a 72. születésnapját a kiváló színésznő, a Ripacsok, a Dökkesejű, a Csók anyu és a Futni mentem című filmek színésznője, nem mellesleg kiváló énekesnő.

0: Ebben a dalban évben a drága jó Somló Tamással vetkőzik. Udvaros Dorottya, 72 esztendős lett ma, később hozom a Futni mentem című filmet. Aztán később jön majd az Apafej és a Kenguru dal, mert hogy ma ünneplik a születésnapjukat. A Sprouzy, Ikrek, Dylan és Cole, 34 esztendős lettek, tehát Dylan és Cole. Egyébként Dylan Palvin Barbie férje 2018 óta. Akiről majd később megemlékezünk, Louis Armstrong, 125 éve született, aki pedig a következő órában énekel majd. Mester Tamás, ő 56 esztendős lett ma.
1: Köszöntjük Domonkos nevű hallgatóinkat! A Domonkos férfinév a latin Dominikus férfinév magyar változata, jelentése az úrhoz tartozó, egyesek szerint vasárnap született. Rokon nevei Domán, Dominik, Domus, Domokos. Egyik leghíresebb viselője a névnek Szent Domonkos, a másik pedig önkedves Domonkos, aki a rádiót hallgatja.
0: Bocs a sorrendért, a hőlegyeké lett volna az elsőbség, de még így sem késő. Boldog
1: névnapot, boldog névnapot! Köszöntjük Dominika nevű hallgatóinkat! A Dominika női név, a Dominikus, magyarul Domokos férfinév latinos képzésű változata, alakváltozata Dominka. Egyik legismertebb viselője a névnek Sauter Dominika színésznő és profi táncos, a másik pedig önkedves Dominika, aki most a rádiót hallgatja.
0: Dominik, Dominika, Domonkos, boldog névnapot kívánunk egy születésnapossal! Akiknek az egyik nagy slágerük a Don't Worry volt. A másikat pedig az olasz Maneskin is feldolgozta.

Demi Velmonen, az olasz Maneskin együttes énekesének van a születésnapja, hanem a Begin eredeti előadójának, a norvég, igen, norvég Metcon csapat énekesének 48 éves lett ma. Josef Voldemariam, ezért érkezik eredetiben a Best FM-en. A Begin 2 perccel fél hét után. Jó reggel, Debrecen!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Szia, drágám! Nem tűnsz túl boldognak. Rossz napod volt?
2: Csak a szokásos. Gondok a munkahelyen. Lehet váltanom kellene.
1: Nálunk most több pozícióba is keresnek új kollégákat. Megnézzük együtt a Schaeffler karrier oldalát.
2: Pötyögöm. jobs.schaeffler.com. Nézzük csak! Gépkezelő, CNC megmunkáló, raktáros targoncvezető, karbantartó és termelési csoportvezető. A gyári tapasztalatommal biztosan el tudnék helyezkedni.
1: Akkor mehetnénk együtt a céges busszal, és te is használhatnád a magánegészségügyi szolgáltatást. Ráadásul a fizetés is korrekt.
2: Tudod mit? Csináljuk!

Életben szerencse szegődik ön mellé, feltétlenül használja ki, az észszerűség határain belül kockázatot is vállalhat. Bika, ha egy kicsit aktívabb lenne, kezébe vehetné az események irányítását, most semmi szükség nincs arra, hogy kímélje magát, legyen mindenütt ott, ahol történik valami. Ikrek, üzletkötésben szerencsés ezúttal egy szokatlan helyzetbe is belemehet, vagyis nyugodtan vállalhat anyagi kockázatot. Tehát, gondja lehet az őszinteséggel, véget érhet egy baráti kapcsolat, míg egy másik megerősödhet, jogi vagy hivatalos ügyben is kellemetlen helyzet várható. Oroszlán, érdemi munkára alkalmatlan a mai nap, mert mostanában képtelen összpontosítani, ha úgy érzi, hogy pihenésre lenne szüksége, számíthat a munkatársak segítségére. Szűz, a család minden gondja az ön vállán nyugszik, de az az érzése, hogy párja nem értékeli az erőfeszítéseit. Próbáljon higgadt maradni, ha vitára kerülne sor. Mérleg, egy hivatásbeli vagy anyagi vágya válhat valóra, de meg kell tanulnia, hogy a magánélet biztonsága mindennél fontosabb. Skorpió, egy kapcsolat gyönyörűen kezdődik, de nem marad ilyen, ha nem örködik felette. Mindkettejüknek ügyelniük kell, hogy ne sértsék meg egymás érzékeny pontjait. Nyilas, a nyár kezdete óta vágyik egy kis egyedül létre, ma ez különösen így lesz. Ha esetleg kedvetlennek érzi magát, töltsön legalább egy órát olyan tevékenységgel, ami a kedvére való. Vak, túljutott egy nehéz helyzeten, sikerül megtalálni a kiutat és megtalálni helyét az életben, és nagy megkönnyebbülést érez emiatt. Vízöntő, munkahelyére visszatér a rég áhított harmónia, és baráti körében is kedvezően alakulnak a dolgok. Zavarba ejtően nagy feladatot kap, de ne sokat töprengjen, bízzon magában. Alak, ha úgy érzi, hogy hegyeket is képes megmozgatni, akkor tud is. Ha nem hiszi, akkor nem is tud. Szerencsésnek érezheti magát, hogy ennyi segítőkész barátra számíthat.

De minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázom. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

Dracula a Best FM-en Táme Impala dala 10 perccel 7 óra előtt a kedreggelben, amikor is ilyen volt, és ilyen lett rovatunkkal folytatjuk. A feldolgozás sem mai darab, a 90-es évek nagy hazai kedvence, az eredetije azonban a 80-as években született, úgyhogy mindjárt azzal, és majd utána a remake-kel folytatjuk, de előtte egy fontos információ. Kedves debreceniek, olvasom a közleményt. Debrecen város önkormányzata a tegnapi naptól visszavonásig egyes fokozatú vízkorlátozást hirdet ki, amely összefüggésben az alábbiakban kéri a debreceni lakosok közreműködését. Hogy mi tilos tegnaptól? A zöld felületek és a közterületek ivóvízzel, tömlős vagy locsoló berendezéssel történő locsolása, a medencék töltése, a beton, az aszfalt, a díszkő felületek tisztítása és hűtése, az autómosás, a szökőkutak, díszkutak üzemeltetése. Továbbá a magán és közületi strandok, fürdők, wellness szállodák medencéjének vízcseréjét át kell ütemezni a víz közmű szolgáltatóval egyeztetett időszakra. A tartós hőség idején különösen fontos szem előtt tartanunk, hogy az ivóvíz elsődleges rendeltetése az alapvető emberi szükségletek, mint az ivás, tisztálkodás és a főzés biztosítása. Köszi a megértést és az együttműködést, és igen, jöjjön valaki, mert szökik az energia, hogy annak idején az a kedves reklámfilm énekelte, az a kis figura, tudják, a villanyóra. Fogjuk össze, és spóroljunk ma délután 5 és 7 óra között is. Ez szerintem tegnap is sikerült, bár nem láttam még az eredményeket. Na majd olvasok, hát ha kiderül valami, hogy tegnap mennyit hoztunk össze, azaz mennyit sikerült a magyar társadalomnak megspórolnia. A Best FM nem spórol a zenei kedvencekkel. 1981 a Chilitől így szólt, aztán pedig szerintem tudják, hogy ki dolgozta fel ezt a dalt. Ha nem, akkor mindjárt ez is.

Rudimentál McLemore-ral és az énekesnővel Jazz Glynnel 7 órakor Debrecen kedvenc rádiójában. Na kedves rutinos best hallgatók, ugye tudjátok, hogy mi következik most? Vagyis pontosabban még nem tudjátok, mert most fogjátok eldönteni egy egyessel. Egy kettessel.

0: vagy egy hármassal. Mert mi nap mint nap megadjuk a város ritmusát. Most éppen lelassul a város, vagyis hát a agglomeráció ritmusa a közlekedést illetően a 471-es számú főúton. Most írja Gyöngyi, nem, Éva Gyöngyi, hogy baleset történt a 471-es számú főúton az útkaparónál, mégpedig egy őz és egy motoros találkozott nem kívánatos módon, felborult, ott áll a korlátnál, várják a rendőröket, egy kicsit kerülgetni kell őket, úgyhogy Gyöngyi lesz, oké, köszi a segítséget. Gyöngyi írja, hogy a 471-esen, tehát ott lesz ez a baleset az útkaparó előtt. És akkor összefoglaljuk, jó? 1-es, Where is my husband? 2-es, Radics Gigi, 3-as, David Guetta és Akon. És akkor ide várjuk a voksokat a hírek alatt.
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046. Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
4: Ha betont szeretne, a Cívis Betont keresse. Cívisbeton.hu.
5: Cívisbeton.hu.
4: A megbízható alap.
6: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk, műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.
7: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
8: Józsán és a belváros közelében is folytatódott a közvilágítás fejlesztése, megújulnak az egyetemtéri park szobrai. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
8: Újabb városrészekben korszerűsítették a közvilágítást Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A fejlesztések ezúttal Józsát, valamint a belváros közelében fekvő utcákat érintették, ahol energiatakarékos ledes lámpatesteket szereltek fel. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá váljon a közlekedés, miközben csökken az energiafelhasználás és az üzemeltetési költség is. A munkálatok során több utcában új világítótesteket helyeznek üzembe, illetve korszerűsítik a meglévő hálózatot. A városvezetés szerint a közvilágítás fejlesztése a következő időszakban is folytatódik, Debrecen különböző városrészeiben. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
9: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
8: Felújítják Debrecenben az egyetemtéri park köztéri szobrait, számolt be róla az unide.hu. A restaurálási munkák célja, hogy megőrizzék az alkotások művészeti és kulturális értékét, valamint hosszú távon is biztosítsák megfelelő állapotukat. A szakemberek megtisztítják a szobrokat, kijavítják az időjárás okozta sérüléseket, és elvégzik a szükséges állagmegóvási feladatokat. Az egyetemtéri park a Cívisváros egyik legjelentősebb közösségi tere, ahol a felújított alkotások a jövőben is méltó környezetben fogadhatják az egyetem hallgatóit, dolgozóit és a város lakóit. Tovább folytatódik a Hajdúhatházat érintő Altea program, amelynek célja a település társadalmi felzárkóztatásának támogatása, számolt be róla a HAON. A kezdeményezés keretében a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal és partnerei számos olyan programot valósítanak meg, amelyek az oktatás, a foglalkoztatás és a közösségfejlesztés területén nyújtanak segítséget a helyieknek. Az Altea program hosszú távú célja, hogy a helyi adottságokra építve teremtsen új lehetőségeket a település lakói számára. hozzájárulva ezzel Hajdú hadház fenntartható fejlődéséhez.
0: Felkészültünk, jönnek az év legforróbb napjai. Ma reggelre is csak 23-24 fokra hűlt le a hőmérséklet, és hát ma tovább emelkedik, legalább annyi biztosan lesz, mint tegnap, a csúcs napot csütörtökre mondják.
8: Marad a nyárias meleg Debrecenben és térségében a következő napokban. Napközben 30 és 37 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 15-20 fokig hűl le a levegő. Az előrejelzések szerint Hajdú-Biharban csak enszortan fordulhat elő csapadék, elsősorban zápor és zivatarok formájában. A légmozgás többnyire gyenge, illetve mérsékelt marad.
0: Hú, aki egy kis felfrissülésre vágyik, szerintem sokan vagyunk ebben az országban, már csak pár napot kell kibírni. A hétvégére 32 fok lesz, nagyjából a jellemző, napközben csúcsértékként. Hát a 32 az normál esetben még forróságnak számított egy-két évvel ezelőtt. Manapság már ez felüdülés a 41-42 fokhoz képest. És hogy mivel üdítjük önöket?
2: Hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is
0: veled. Judit küldött egy számot, és azt írta, hogy ne is menjünk tovább. Judit, tudod mit? Ne is menjünk tovább.

0: She's a sexy bitch. David Guetta Akonnal a második helyről.
1: Jó reggel.
2: Jó reggelt!
1: Ez a Best reggel.
0: Mindjárt jön a harmadik, ami egy hazai felvétel lesz ma. Nem is akármilyen érzés. Vadonatúj. Vadonás új. Nem vadonás új a hír, hanem ráerősített Laci. A 471-esen baleset történt, vadgázolás. Egy motoros még az érintett. Debrecen felé, ott az útkaparó környékén. Lackó, köszönjük neked is az információt. Augusztus 4-e van, és kedd! Szép jó reggelt mindenkinek! Domonkos napja, időjárás jósló nap. Ha ezen a napon jó az idő, akkor hosszú és hideg térre számíthatunk, ám ha hűvösre fordul, nem kell komoly fagyoktól tartanunk. Úha! Hát a mai nap az biztos nem fog hűvösre fordulni. Egyel nagyobb fordulat számra kapcsol majd az időjárás felelős, és hát megközelítjük a 40 Celsius fokot. Holnap és holnap után pedig el is érhetjük azt, vagy tovább mehetünk, még afelé is. A mondás szerint, ha domonkos forró, kemény tél várható, a domonkos napján esik, a tél szárassággal telik. Vonjuk le a konzekvenciát. A Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS, Viber számunk a 3933-1046. Azt kérdezi Andi, hogy bár tudjuk, hogy elvileg hosszú lesz ez a hét, mert egy munkalap áthelyezés és szombaton is dolgozunk, de jól hallottam, hogy lehet ezt át fogják helyezni, már mint a munkalap áthelyezést máshova? Te hallottál erről valamit? Olvastam erről valamit, és azt olvastam, hogy megvizsgálják ennek a lehetőségét, de mivel hogy szombatra már 32 fokot mondanak, tehát elvileg jön a felfrissülés, ezért dőresség lenne áttenni mondjuk szeptemberre ezt a munkalap áthelyezést, ami tudjuk, hogy a hosszú augusztus 20-ai hétvége miatt történik. Úgyhogy egyelőre úgy néz ki, hogy marad minden aszerint, hogy szombaton munkalap áthelyezés miatt dolgozunk, tehát egy nappal hosszabb lesz a munkásnapok száma ezen a héten. Ó, hát akkor jön a reggel idézete, imádom nagyon. Szerintem azonnal vágni fogják, hogy miből szól ez az idézet, és kitől. Ezekben a nehéz időkben spóroljunk azzal a vízzel, drága jutkám! Aláírás Janka néni. Nem Janka néni, hanem Radics Gigi érkezik, aki énekelt már Quincy Jones előtt, és a Jerikó utcai Szánkós domnál is. Ez a vadonatúj érzés 10 perccel, 7:30 előtt, a kedd reggelben.

0: folytatjuk. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Nem csak festékben, hanem a háztartásban is verhetetlen ajánlatok várnak. Vásárolj Debrecen egyetlen Trilag festék stúdiójában, a Colorful festékboltban. Most a 15 literes Híragold prémium fehér beltéri festék csak 11.990 forint, a 24 tekercses Oops Everyday barack prémium toalettpapír pedig mindössze 1810 forint. Keresd minket Debrecenben a Szoboszlói út 9 alatt. Ingyenes parkolás az áruház mögött a Gyár utcában.
3: Szia, drágám! Nem tűnsz túl boldognak. Rossz napod volt?
4: Csak a szokásos. Gondok a munkahelyen. Lehet váltanom kellene.
3: Nálunk most több pozícióba is keresnek új kollégákat. Megnézzük együtt a Schaeffler karrier oldalát.
4: Pötyögöm. jobs.schaeffler.com. Nézzük csak! Gépkezelő, CNC megmunkáló, raktáros targoncvezető, karbantartó és termelési csoportvezető. A gyári tapasztalatommal biztosan el tudnék helyezkedni.
3: Akkor mehetnénk együtt a céges busszal, és te is használhatnád a magánegészségügyi szolgáltatást. Ráadásul a fizetés is korrekt.
4: Tudod mit? Csináljuk!
5: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha a megjelölt keretek közül választ. Papoptika szalon, Batthyány utca 10.
6: Bennünk B&B-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmvgroup.jobs.hu.
7: Hogyan tudnék élni nélküled?
8: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei víztoronynál. Jegyek gag.jegy.hu.

0: Peace Films dalát játszottuk, ez volt a Bad Dreams a Best FM-en, a keddreggelben 2 perccel, 7:30 után, és hát rossz álom, 2 baleset, ez nem álom, valóság sajnos, az egyik a 471-es számú főúton történt, az útkaparónál, a másik pedig nem messze tőlünk, a Best FM rádió stúdiójától, egészen pontosan az Egyetem Sugárút füledi kereszteződésében. Meli jelentkezett be onnan, és azt írja, hogy pár perccel ezelőtt történt a baleset, 2 autó összement, ott várakoznak az úton, tehát az Egyetem Sugárút és füredi kereszteződésének a környéken, a lámpánál. Ugye az megvan, hogy az 33-as számú főút felújítási munkálatai miatt jelentősen változik a közlekedési rend. És nem tudom most pontosan ennek a balesetnek mi áll a hátterében, de nagyon sok olyan hajmeresztő információt kapunk a hallgatóinktól, hogy valaki hát nem nagyon veszi figyelembe a kihelyezett táblákat és útjelzéseket, és megváltozott forgalmi rendet. És ebből bizony lehet baleset. Hát remélem, hogy ez most nem emiatt következett be. Szóval óvatosan az Egyetem Sugárút és füredi kereszteződésénél.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
0: A Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS Viber számunk 30-933-1046. A reggel gondolata előtt még először is jön egy születésnapos ikerpár Hollywoodból, aztán pedig egy magyar énekes, akit már az 56. születésnapján köszöntünk. Mestermunka, kedves Mester Tamás, tényleg jöjjön mindjárt, de előtte egy kengurudal, mit szólának hozzá? Köszöntsük ezzel az ikreket, mégpedig a Sprouse ikreket, Dylant és Colt, akik ma 34 évesek lettek, és ebben a filmben felváltva játszották, mert hogy ikrek, mind a ketten a főszerepet.
2: Egy gyerek akkor tüneményes, ha jó mélyen alszik, nem mozog és nem beszél.
3: Hát te mit csinálsz? Álmodban járkálsz? Mi? Aludj még egy kicsit. Csicsikálj! Gyerünk! Mi ez?
4: A kengurudal.
3: Óriási, ezt még nem hallottam. Ha vége a meccsnek, megnézzük, rendben.
4: De alvás után mindig meg szoktam nézni a kengurudalt.
3: Tudod, hosszabbítás van, és büntetőlövést ítéltek meg, ami 10 évben egyszer fordul elő.
4: Kengurudal, kengurudal, kengurudal, kengurudal!
5: Jolanna! Istenem, tegnap még normális voltál!

0: így szép.
1: Ki készül a katonákkelhatatlan?
0: Hopp, hopp, hopp, húgolj, hopp, hopp, húgolj.
1: Köcsön, kenguru. Na mi van, kiugráltad magad?
2: Hát jó étvágyat a reggelihez. Mester Tamás 56 őrkezik most a Best FM-en, amit hallhat az a Szabad István, és hát Dylan, hát ő a férje Palvin Barbie-nak 2018 óta, úgyhogy Barbie-ek ma ünnepelnek 34. születésnapot. Gratulálunk!

0: legfrissebbek az utakról.
1: Baleset történt nem sokkal ezelőtt Debrecenben az Egyetem Sugárút Füredi kereszteződésénél. Ricsi, köszönjük neked a jelentést, és Bence, neked is. Szóval pont a kereszteződés előtt két autó ütközött, személyautó anyagi károsnak tűnik a baleset. Ott vannak még a felek? Szerintem igen. Vagy ha nem, akkor is csak a Best FM, a telefonszámunk 500-540. Aztán Sanyi kérdezi, hogy mennyire komoly a baleset a 471-esen, hogy kell-e kerülni, mert hogy éppen Sámsonba készül. Szerintem egyrészt azért nem, mert befelé volt a baleset az útkaparónál, másrészt pedig egy motor, és hát egy motoros és egy őzike találkozott nem kívánatos módon, szóval lehet, hogy azóta már ott sincsenek, vagy ha mégsem, akkor kifele téged biztos nem fog akadályozni. Azért csak vegyünk vissza a tempóból. Mi is ezt tesszük, hiszen mindjárt 3:48 van.
0: Önnek mi jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3:48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
2: Aki egy embert vigasztalni próbál, az a lélekkel polemizál. Mintha rá akarná venni a napot, hogy azért, mert éjjel van, azért ő csak jöjjön fel az égre. A vigasz is lehet kíméletlen, amennyiben elvitatja az embertől a fájdalmát.

0: Ez a Best FM, Doja Cat-tel 8 perccel, 8 óra előtt is egy helyzetjelentéssel Paks házatájáról. Éppen most olvasom Magyar Péter miniszterelnök úr Facebook oldalán, hogy hajnali 1:30 körül pár milliméterrel jártunk a paksi erőmű teljes lekapcsolásától, ám akkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre 1,5 centimétert emelkedett. Jelenleg tehát biztonságosan üzemel az utolsó turbina, és hát reméljük, hogy ez a tendencia folytatódik, mert hogy nagyon sok múlik azon, hogy alakul a vízszint, és azon is, hogy mennyire fog össze az ország délután 5 és este 10 óra között első sorban. Akkor kell ugye visszafogni nagyon a nagyobb fogyasztókat. A reggel közlekedési információi között újabb helyzetjelentőnk következik. Szevasz, jó reggelt kívánunk neked a kedreggelben.
1: Szép jó reggelt, Laci Faragó Feri vagyok. Nem régen hagytam el a Füredi Egyetem Sugár út kereszteződés, még a két autó még mindig ott állt a kereszteződésbe. A másik dolog meg az, még sokan figyelmen kívül hagyják a Füredi útról a Böszörményire, úgy új polgalmi rendben a jobboldali sáv, az csak jobboldalra kanyarodás szolgálja, úgyhogy sokan próbálnak még ott bevágni a középső, hogy egyenesen menjenek. De szerintem ugyanez a helyzet a Lejtai úton Vámospécsi út kereszteződésében is.
0: A Vámospécsi út kereszteződésében, igen, meg a Füredin, teljesen igazad van, Feri. Figyelmen kívül hagyják a megváltozott forgalmi rendet, és ebből aztán később még akár baleset is lehet, bár nem tudjuk, hogy a ma reggeli két hölgy minek köszönhetően találkozott nem kívánatos módon, de ott vannak még Füredi Egyetem Sugárút kereszteződésénél. Van még egy zenére időnk? Ó, van! Egyre biztosan, úgyhogy jön a Subjektív Top 3 a The Wanted formációtól. Hát egy szomorú hírrel, vagyis hát apropóval. Mert a csapat nagyon vidám volt, energikus, fiatalos. Sajnos Tom Parker, az együttes egyik alapító tagja 2022. márciusában elhunyt súlyos betegségben. Ma lenne 38 éves, úgyhogy most ráemlékezünk a Best FM-en. A csapat legnagyobb slágere a Get You Came, aztán a Chasing the Sun. Nálam a Subjektív Top 3 második helyén ez áll. Az első pedig a Vox, Like Rihanna, ez a Wanted dala a hírekig Debrecen kedvenc rádiójában.

She Walks Like Rihanna. A Best FM-en, ahogy sejtettem, még egy dal fért be ebben az órában. A Divantőtől, és 38 éves, legalábbis annyi lenne ma, sajnos már nincs velünk, Tom Parkertől, Sándortól érkezik a frissítés a 471-esről, mármint a közlekedési információ. Még ott vannak a rendőrök, helyszínelnek, villognak. 471-es befelé, Debrecen felé, és egy motoros és egy őzike ütközött, emiatt helyszínelnek az útkaparónál. Új kedvenc, mindjárt a hírek után, a Talk to You. A mai névnaposokat egy régi nagy slágerrel köszöntjük majd a 80-as évekből, Richard Marx-tól.

0: mert ez is a Best FM. 8 óra van. Szép jó reggel, Debrecen.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Elfogyott az ital? Irány a Méltrade Italház. Prémium italok, üdítők, snackek egy helyen. Kis és nagy kereskedelem, magánszemélyeknek is. Méltrade Italház, Hajdú Szoboszló, Rákóczi út 3-5.
4: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
5: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán!
6: Meleged van? Tisza ajtóablak! Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak! Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak!
7: Elsőfokú vízkorlátozást vezettek be a Civisvárosban. Új parkoló készült a Kenézi kampuszon. 20 hektáron égett az ajnövényzet Nádudvar és Hortobágy között. Kis Dániel vagyok.
8: Hírek a Best FM-en.
7: Elsőfokú vízkorlátozást vezetett be Debrecen önkormányzata a tartós hőség és a rendkívüli meteorológiai helyzet miatt, számolt be róla Papp László polgármester közösségi oldalán. Az intézkedés visszavonásig marad érvényben, és több korlátozást is tartalmaz az ivóvíz felhasználással kapcsolatban. Tilos egyebek mellett ivóvízzel locsolni a kerteket és közterületeket, felönteni a medencéket, autót mosni, valamint díszkutakat és szökőkutakat üzemeltetni. A strandok és fürdők medencéinek vízcseréjét is csak a vízi közműszolgáltatóval egyeztetett időpontban lehet elvégezni. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzetben az ivóvíz tekintetében elsődleges feladat az alapvető lakossági szükségletek biztosítása. A polgármester megköszönte azoknak az ipari vállalatoknak az együttműködését, amelyek már víztakarékos üzemmódra álltak át, és arra kérte a lakosságot, valamint a további gazdálkodó szervezeteket is, hogy lehetőség szerint takarékoskodjanak az ivóvízzel. Bővült a parkolási lehetőség a Debreceni Egyetem Kenézi Gyula kampuszán, számolt be róla az unide.hu. Az új parkoló kialakításával elsősorban a betegek, a hozzátartozók és az egészségügyi dolgozók közlekedését szeretnék megkönnyíteni. A beruházás célja a zsúfoltság csökkentése és a biztonságosabb parkolási feltételek megteremtése az intézmény területén. Az egyetem szerint a fejlesztés hozzájárul a kampusz folyamatos korszerűsítéséhez és az egészségügyi ellátás színvonalának javításához is. Az új parkoló már használható az érkezők számára. Nagy területen csaptak fel a lángok Nádudvar és Hortobágy között. Mindegy 20 hektáron égett az erdő aljnövényzete, ezért több tűzoltóegység vonult a helyszínre. A beavatkozás során a hajdubihari hivatásos és önkéntes tűzoltók közösen dolgoztak a tűz továbbterjedésének megakadályozásán. A munkát a száraz forró időjárás is nehezítette, ugyanakkor a gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült körülhatárolni a tüzet. Az eset során személyisérülés nem történt. A hatóságok továbbra is fokozott óvatosságra kérik a lakosságot, mert a tartós hőség és a kiszáradt növényzet miatt továbbra is magas a szabadtéri tüzek kialakulásának kockázata.
9: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
7: A következő napokban is kitart a meleg időjárás Debrecenben és környékén. A nappali órákban 30 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 15-20 fokos minimumokra számíthatunk. Csapadékra helyenként van esély Hajdúviharban, leginkább záporok vagy zivatarok kíséretében. A szél általában mérsékelt marad.

0: Weekend Idiot a Green Day-től a Best FM-en a Kedreggelben.
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: A Best reggellel.
0: És együtt szállítjuk a friss közlekedési információkat önöknek köszönhetően. Kettő balesetünk is volt, az egyik a 471-es számú főúton Debrecen felé, az útkaparónál motoros vadgázolás. Judit érdeklődik, hogy tudunk-e valamit a motorosról. Juditkám, még semmit. Azt írták az előbb a hallgatóink, hogy ott állt a korlát mellett, tehát reméljük, hogy nem történt neki komolyabb baja. Az őzikéről ugyanezt már sajnos nem lehet elmondani. Viszont van egy másik balesetünk is Debrecenben, itt egészen közel hozzánk, Egyetem Sugárút, Füredi kereszteződés. Két autós, két hölgy ütközött ma a reggeli csúcsban, augusztus 4-én, amikor is a domonkosok, a dominikok és a dominikák ünneplik a névnapjukat.
3: Köszöntjük Dominika nevű hallgatóinkat! A Dominika női név, a Dominikus, magyarul domokos férfi név latinos képzésű változata, alakváltozata Dominka. Egyik legismertebb viselője a névnek, Sauter Dominika színésznő és profi táncos, a másik pedig ön kedves Dominika, aki most a rádiót hallgatja.
0: Boldog névnapot kívánunk neked, Dominika! És boldog névnapot a domonkosoknak is!
3: Köszöntjük domonkos nevű hallgatóinkat! A domonkos férfi név, a latin Dominikus férfi név magyar változata. Jelentése az úrhoz tartozó, egyesek szerint vasárnap született. Rokon nevei Domán, Dominik, Domus, Domokos. Egyik leghíresebb viselője a névnek Szent Domonkos, a másik pedig ön kedves Domonkos, aki a rádiót hallgatja.
0: És aki lehet, hogy majd nyer is névnapi ajándékot a kedvenc rádiójától. Ennek igazából semmi akadálya, illetve egy van, hanem nevezik be őket előzetesen. Ezt megtehetik akár most is, bestfmdebrecen.hu. Ő is, ahogy ígértem, a 80-as évek nagy kedvencével, 1989 nagy slágerével felköszöntjük a névnaposainkat. 10 perccel, 8:30 előtt Richard Marx énekel. Ez a Right Here Waiting. A Kedreggelben.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.
2: Maximum minőség, minimum ár. Kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.
3: Képzeld el az esküvődet, ahol a nap lemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
4: Szia, drágám! Nem tűnsz túl boldognak. Rossz napod volt?
5: Csak a szokásos. Gondok a munkahelyen. Lehet váltanom kellene.
4: Nálunk most több pozícióba is keresnek új kollégákat. Megnézzük együtt a Schaeffler karrier oldalát.
5: Pötyögöm. jobs.schaeffler.com. Nézzük csak. Gépkezelő, CNC megmunkáló, raktáros targoncvezető, karbantartó és termelési csoportvezető. A gyári tapasztalatommal biztosan el tudnék helyezkedni.
4: Akkor mehetnénk együtt a céges busszal, és te is használhatnád a magánegészségügyi szolgáltatást. Ráadásul a fizetés is korrekt.
5: Tudod mit? Csináljuk!

So Easy, oly könnyedén átvészeljük a következő néhány napot, hát remélem így lesz. 41-42 fok is lehet, lesz olyan hely az országban, ahol utóbbit is elérjük. Hát itt Debrecenben ilyen 40 fok közelét mondanak csütörtökig, ma meg olyan 37-38 fokot. Egyébként jelenleg Debrecen belvárosában 27-28 fok van, 24 fok alá nem is nagyon hűlt le a hőmérséklet, és tegnap még az esti órákban 8 óra után is 31-32 fokot mutattak a főtér hőmérői. 500-540 és 39-33-104-6. Na, meghívjuk Önöket egy frissítő slágerre, és hozzá egy frissítő koktélra, szigorúan alkoholmentes koktélra. Hát ilyen hőségben az alkoholos italokat kerülni kell. A Best FM-et meghallgatni, ahol irányos

0: szakmai kritikák kinyírták a filmet egy pillanat alatt, azonban a közönség imádta. És nyilván ennek a zenének köszönhetően.
1: Mit keresel itt?
2: Én átgondoltam ezt a csók dolgot. Mégiscsak ki kéne próbálni. Hát, legyen szép napod.
1: Legyen szép napom.
2: Igen, pánikhelyzetekben ilyeneket mondok.
3: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
4: Egy filmzene most. A Best FM-en.

a Best FM, ahol a zenei kedvenceddel nap, mint nap átélheted a legszebb emlékeidet. Hát, ízlések és pofonok. Részegen kivisz majd haza. Nem tudom, kinek hogy tartozik ez a legszebb emlékei közé, de emlékeznek rá, mit mondtam ebben az órában? Nagy hőség, forróság, alkohol, zéro. Zenei kedvencek, kimaxolva, de

is a Mr. Right Side. Aztán felköszöntjük Magyarország kedvenc színésznőjét. A születésnapján, aki még 72 évesen is futni megy,

0: 125 éve született a jazz legnagyobb ikonja. Mr. Satchmo, boldog születésnapot ott fenn a Mennyországban. Hogy végül is Louis-nak vagy Louise-nak kell mondani a nevét, és hogy ő hogy mondta, arról is szó lesz majd az évforduló kapcsán. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
3: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
4: Újra elszabadulnak a lóerők. Újra traktorhúzó verseny Hajdúböszörményben. Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Kupa. Európai versenygépek. Amatőr traktorhúzó verseny. Rengeteg meglepetés. Újra traktorkarnevál és felvonulás Hajdúböszörményben. Most hétvégén húz bele velünk. Traktorhúzás.hu.
5: Végleg lekerült a napirendről a Természettudományi Múzeum debreceni költözése. A szájkárok jelentős összeget fizettek ki a biztosítók. Marad a nyárias idő. Kis Dániel vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
5: Nem valósul meg a Magyar Természettudományi Múzeum Debrecenbe költöztetésének korábbi terve, számolt be róla a Dehír. Az intézmény új megbízott főigazgatója szerint a költözés ügye végleg lekerülhet a napirendről, ugyanakkor elképzelhetőnek tartja, hogy a korábban Debrecenbe tervezett új épületegyüttes a jövőben Budapesten valósuljon meg. Babocsai Gergely elmondta, a múzeum vezetése szerint a következő időszakban az intézmény működésének stabilizálása és a szakmai fejlesztése kerül előtérbe. A nyilatkozat egy több éve napirenden lévő beruházás sorsát zárhatja le, amely korábban jelentős kulturális fejlesztésként szerepelt Debrecen jövőbeni tervei között. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az új tanévtől a hátrányos helyzetű fiatalokat segítenék a lemorzsolódás megelőzésében. Emellett gyakorlati tudást és vállalkozói szemléletet is adnának a résztvevőknek. Az iskolapadtól az első munkahelyig programról Nagy Elek az Iparkamara elnöke beszélt rádiónknak.
7: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmányi ösztöndíj programot adni. Itt mondjuk annyiról van szó, hogy egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog a vállalkozói mentorálás. Ezen kívül negyedévente ötletversenyeket, és nyilván ezt majd lehet folytatni. De a lényeg, hogy a kamara szervez hitelesítés garanciát vállal, és a pénzt pedig a vállalkozók adják ehhez.
5: Csak nem 1 milliárd forintot fizettek ki az aszály okozta károk miatt a gazdálkodóknak, derült ki az egyik hazai biztosító elemzéséből. Az adatok szerint a tartós csapadékhiány elsősorban az alföldi, szántóföldi növénytermesztésben okozott jelentős veszteségeket, és egyre gyakoriabbak az időjárási szélsőségekhez kapcsolódó kárigények is. A legtöbb aszálykárt térségünkből, így Hajdú-Biharból, Békésből, majd Jász-Nagykunszolnokból jelentették. A biztosító tapasztalatai alapján az elmúlt években folyamatosan nőtt az aszály miatt benyújtott bejelentések száma, ami jól mutatja a klímaváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatását. A szakemberek szerint a jövőben egyre nagyobb jelentősége lesz a megfelelő biztosítási védelemnek és az alkalmazkodást segítő mezőgazdasági megoldásoknak. Marad a melegebb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 30 és 37 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 20 fok között alakul majd. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint, leginkább zápor vagy zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Borsos Judit, azaz Lolla a Best FM-en, és a Hallja meg a világ.
1: Ébredjen ránk! Ez a Best reggel! Sok zenével és friss hírekkel.
0: Ó, hát a múlt héten elfelejtettük felköszönteni a neve napján Juditkát, hát mindenki Lolának ismeri, úgyhogy ezért maradt ki nálam is. A maiakról nem feledkezünk meg, Domonkosok, Dominikok és Dominikák ünnepelnek ma névnapot. És hát ha még nem is kell pezsgőt bontani, de egészen jó hírek érkeztek. Az előző órában már beszéltem önöknek erről. Hajnali 1:30 körül pár milliméterre jártunk a paksi erőmű teljes lekapcsolásától, amikor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre 1,5 centiméterrel emelkedett, úgyhogy jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó turbina is. Gábor telefonált egyébként az előző órában a hír hallatán, és azt mondta, hogy az ő fia már évek óta Németországban él, ugye, fentebb, ahonnan a Duna ered, Fekete Erdő Klinika, és azt mondja, hogy 2 napja zuhog az eső, vagy esett az eső, és Gábor ebből következtetett arra, hogy ebből előbb-utóbb hát mi is kapunk valamit. Hát jöhetne még több, mert ez csak kevés a boldogsághoz. Na de hát, összefogásban az erő, ma 5 óra és 10 óra között spórolunk, csak a rádiót hallgatjuk gyertyafény mellett, ma este a Best FM-et, hát hol máshol, és mondjuk kérünk a kívánság műsorban, 5 és 7 óra között azért még nem kell gyertyát gyújtani. A Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS Viber számunk 30-933-104-6. Ígértem, úgyhogy most ő jön, 125 éve, 1901-ben született a jazz úttörője. Louis, vagy Louis Armstrong, azaz Satchmo, na hát hallgassuk meg, hogy ő magát hogy nevezte, azaz, hogy ő hogy használta a nevét.
2: This is Louis.
0: Megvan? Azt mondta, hogy this is Louise. Egyébként így is, hogy Louis, és hívják úgy is, hogy Louis Armstrong. Szubjektív top 3, a 3. helyen a hely.

Egy génius volt. A jazz egyik legnagyobbika. 125 éve született Louis Armstrong, nálam a top 3-ban a második helyezette.

V and Rose. Azt írja Pihe barátunk, hogy ők kizárólag ellemes rádióról hallgatják 17 óra és 22 óra között a Best FM-et. Elő a szokolokkal érkezik Louis Armstrong születésének a 125. évfordulóján. Kutyafáját majdnem összejött.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
2: Hajd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata, és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
4: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! BMW Group.jobs.hu

0: Zenék.
1: Zenék.
0: Változatosan.
1: Best FM.
2: You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

0: Tina Turner és az életéről készült film címadó dala, és egyben egyik betét dala, igaz, hogy annak a Kygo féle feldolgozott változatát játszottuk. Tina Turner filmje után jöjjön a színésznő, akinek az élete maga a film, és a színház nem véletlen ő nemzetünk egyik kiemelt színésze, Kossuth díjas, Jászai Mari díjas magyar színművésznő, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Tudják, mikor kezdett el filmezni? A 70-es évek végén, a 80-as évek elején az egyik jelentős alakítása az első Sándor Pál filmjében Garas Dezső és Kern András mellett volt.
1: Egyedül nem megy.
0: Két évvel ezelőtt bebizonyította, hogy egyedül nem megy, mert a lányaival indult futni. Udvaros Dorottya, aki még mindig kiváló formában, ma pedig a 72. születésnapját ünnepli.
2: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
3: Ez az örökség. Ez volt a bakancslistán kapátokkal.
4: Csak én vagyok csalódott.
5: Egyetlen pont még hátra van, a maratonfutás, és én szeretném megvalósítani.
6: Igazad van, anya. Fussál apáért.
7: Én igazándiból úgy képzeltem, hogy vele. Egy hátizsákba pont befér.
5: Beneveztem magunkat a City Maratonra váltóba.
6: Mi? Ez valami vicc.
5: Az lenne vicce, egyedül akarnám megcsinálni. Négy felé otthon már nem olyan sok.
8: Édesem, Milos születése óta meg sem mozdult el.
6: Muszáj lesz futnunk vele.
5: Te hülye vagy?
9: Állítólag a futás olyan, mint a drog.
6: Vele lehet halni?
2: Egy filmzene most
10: a Best FM-en.
11: Best FM-en.

0: aki csak teheti, pihenjen, ha nem is a fűben, és nem a nap alatt, hanem egy klimatizált szobában, és ott hallgassa, vajon kinek kedvez ma a szerencse a Best FM rádió előzetesen benevezett, beregisztrált hallgatói közül. Tudják, akik ma születésnapot ünnepelnek, és megnyerhetik a Monami kávézó és cukrászda tortáját. Például, és akkor mondok néhány nevet a teljesség igénye nélkül, Mona, Szabó, Izabella, akit az anyósa és az apósa köszönt. Abba is Sándort, a tesója Márti, a párja Tibi, mert mint a tesójának Mártinak a párja Tibi, a család apraja, nagyja. Húha, ez ugye a B oldal indító napja lesz. Sancikám, boldog születésnapot kívánunk neked, írta a tesód Márti. Szalai Erzsébetet Zsuzsi nevezte be, Erzsike nyugdíjas tanítónéné. A nyugdíjba a vonulása után is sok szeretettel gondolnak rá az iskola dolgozói, és ő pedig szívesen látja a kedves kollégákat, a volt munkatársakat egy-egy finom kávéval. Egy-egy jó beszélgetésre. Isten értesse sokáig jó egészségben Szalai Erzsébetet, és boldog nyugdíjas éveket kívánom neki. Zudor Boglárka nem olyan rég, augusztus 1-én a névnapját ünnepelte, ma a születésnapját fogja, az anyukája nevezte be. Simon Zsuzsannát, anya és apa, 41 esztendős lett ma Zsuzsi, te vagy nekünk az ötös találat, ezt üzenik. Ispánovics Ernőről a felesége Enikő nem feledkezett el. Jó reggelt a drága férjemnek, aki ma született, szeretném megajándékozni általatok. Annyi minden megtesz értem most. Most? Hát mindig, nem? Boldog születésnapot, Ernő! És boldog születésnapot kívánunk Görgényi Tamásnak is, akit Judit nevezett be. A szerelme, a barátnője. De gondolom azért az egész kollektívája gratulál már neki, az egész csapata. Tomi, boldog ünneplést! És neked is, Anna Mária, kis székely Anna Mária, aki kis Norbert jó voltából, reménykedhet a tortában, meg a két fiú gyermeketek jó voltából, Domi és Benny, azaz 5 és 2 éves srácokról van szó, de vajon anyuka nyeri meg a mai tortát? Vagy valaki más? Rögvest kiderül.
1: Igen, tessék.
0: Halló, Móna, Szabó, Izabella.
1: Igen, én vagyok.
0: Csokkolom, Izabella. Anyuka meg apuka boldog. Mármint, hogy az anyósa meg az apósa.
1: Igen.
0: Hát ami az utánpótlást illeti, a családi utánpótlást, Izabella és felteltőleg az ő gyermekük, az ő fiúk kitesz magáért rendesen.
1: Igen.
0: Számszerűsítsük, az mit jelent?
1: Ami már a harmadik babánk lesz.
0: Kis pocak lakó, már harmadik?
1: Igen.
0: És azt nem mondja, hogy még mindig dolgozik.
1: De igen.
0: Mindjárt megszületik az a harmadik kis trónörökös.
1: Már nem olyan sokára.
0: Na mikor?
1: Augusztus végére várjuk.
0: És még dolgozik?
1: Igen.
0: Hát gondolom 3 műszakban egy építkezésen.
1: Hát nem, annál azért könnyebb kicsit.
0: Ott a munkahelyéről megy majd szülni, csak kérdezem.
1: Remélem, hogy nem. Úgy néz ki, hogy péntek lesz az utolsó munka.
0: Hát akkor fel lehet készülni az utolsó néhány hétre. Na hát anyus meg apus üzeni, hogy nem kéne annyit dolgozni ebben a nagy melegben, és főképpen ilyen piszlicsári dolgokkal foglalkozni, mint születésnapi torta. Hát ezt elintézték ők?
1: Hát köszönöm szépen.
0: Szervusz, Izabella.
1: Köszönöm.
0: Megnyugtatlak, a mojító torta, amit a Monami kávézó és cukrászdában készítenek neked, alkoholmentesek, úgyhogy nyugodtan eheted, a picinek is ízleni fog.
1: Köszönjük szépen.
0: Ó, de azért nem szabadulsz, úgyhogy nem mondod el, hogy állunk az ivar arányt illetően a Mona családban.
1: Hát ő a második kisfiunk lesz, és van egy 7 éves nagylányunk még.
0: Jó, és lesz egyenlítés? Hogy gondolod?
1: Nem, itt megálltunk.
0: Boldog babavárás is már a boldog születésnapot kívánok. Fazekas Laci vagyok, ez a
1: Best FM. Happy birthday, happy
0: birthday, happy birthday. Izabella a legszerencsésebb is. Vajon ki lett ma?
2: A mai reggel informátora
0: Szabó Bence, aki minek is örülhet ma?
2: Nyereménye egy melans pizza. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Mi nem örültünk annyira annak, hogy Bence bejelentkezett ma reggel, mert ő is arról a balesetről beszélt, ami az Egyetem Sugárút füredi kereszteződésében történt. Figyelem, továbbra is jelentős forgalmi rendváltozás. Ezt ne tessenek figyelmen kívül hagyni. Ez csak a Best FM, ahol indul Szabó Anitával, a kedd délelőtt. Na meg a One Love-val.

0: és az újdonságok mellett az egykori megunhatatlan nagy zenei kedvencek. Hiszen ez is a Best FM. Hűs perceket és órákat kívánunk, és hűsítő slágereket kínálunk a 104,6 MHz-en. Szép napot, Debrecen!
1: Józsán és a belváros közelében is folytatódott a közvilágítás fejlesztése, megújulnak az egyetemtéri park szobrai. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Újabb városrészekben korszerűsítették a közvilágítást Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A fejlesztések ezúttal Józsát, valamint a belváros közelében fekvő utcákat érintették, ahol energiatakarékos ledes lámpatesteket szereltek fel. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá váljon a közlekedés, miközben csökken az energiafelhasználás és az üzemeltetési költség is. A munkálatok során több utcában új világítótesteket helyeznek üzembe, illetve korszerűsítik a meglévő hálózatot. A városvezetés szerint a közvilágítás fejlesztése a következő időszakban is folytatódik, Debrecen különböző városrészeiben. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Hulló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
3: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
1: Felújítják Debrecenben az egyetemtéri park köztéri szobrait, számolt be róla az unide.hu. A restaurálási munkák célja, hogy megőrizzék az alkotások művészeti és kulturális értékét, valamint hosszú távon is biztosítsák megfelelő állapotukat. A szakemberek megtisztítják a szobrokat, kijavítják az időjárás okozta sérüléseket, és elvégzik a szükséges állagmegóvási feladatokat. Az egyetemtéri park a Civisváros egyik legjelentősebb közösségi tere, ahol a felújított alkotások a jövőben is méltó környezetben fogadhatják az egyetem hallgatóit, dolgozóit és a város lakóit. Tovább folytatódik a Hajdúhatházat érintő Altea program, amelynek célja a település társadalmi felzárkóztatásának támogatása, számolt be róla a HAON. A kezdeményezés keretében a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal és partnerei számos olyan programot valósítanak meg, amelyek az oktatás, a foglalkoztatás és a közösségfejlesztés területén nyújtanak segítséget a helyieknek. Az Altea program hosszú távú célja, hogy a helyi adottságokra építve teremtsen új lehetőségeket a település lakói számára, hozzájárulva ezzel Hajdúhatház fenntartható fejlődéséhez. Marad a nyárias meleg Debrecenben és térségében a következő napokban. Napközben 30 és 37 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 15-20 fokig kül le a levegő. Az előrejelzések szerint Hajdú-Biharban csak enyszortan fordulhat elő csapadék, elsősorban zápor és zivatarok formájában. A légmozgás többnyire gyenge, illetve mérsékelt marad.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mixát Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
2: Újra elszabadulnak a lóerők. Újra traktorhúzó verseny Hajdúböszörményben. Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Kupa. Európai versenygépek. Amatőr traktorhúzó verseny. Rengeteg meglepetés. Újra traktorkarnevál és felvonulás Hajdúböszörményben. Most hétvégén húz bele velünk. Traktorhúzás.hu.
3: Meleged van? Tisza ajtóablak. Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak. Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak.
4: Hozék ura újra Magyarországon. Augusztus 14-én Debrecenben a Református Nagy Templomban ad közös koncertet a világhírű argentin tenor Szamosi Szabolcs lisztdíjas orgonaművésszel. Emberi hang és orgona felemelő találkozása Bach, Gounod, Verdi és más mesterek műveivel. Legyen része ennek a megismételhetetlen estének. Jegyek a filharmonia.hu-n.

0: the spirit alive.
1: A zenei kedvencek szólnak továbbra is a kedd délelőttben itt a Best FM-en. Szép napot Debrecen, a mikrofonnál Szabó Anita, a hőmérő pedig ma sem fog finomkodni, akár 40 fok is lehet. Itt Debrecenben, szóval mindenki árnyékba, hűvös helyre, légkondis helyre és persze a vizes palack legyen mindig kéznél. Ettől függetlenül a Best FM itt lesz önökkel, a jó zenékkel és a jó hangulattal együtt visszük végig. A ma délelőttöt is a Well Hello Danával folytatjuk, aztán jósolnak a csillagok is hamarosan. Rádiózunk együtt, itt a 104.6-on.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvényhelyszín. parkhill.hu.
3: Nos, az üzleti életben szerencse szegődik ön mellé, feltétlenül használja ki, az észszerűség határain belül kockázatot is vállalhat. Bika, ha egy kicsit aktívabb lenne, kezébe vehetné az események irányítását, most semmi szükség nincs arra, hogy kímélje magát, legyen mindenütt ott, ahol történik valami. Ikrek, üzletkötésben szerencsés ezúttal egy szokatlan helyzetbe is belemehet, vagyis nyugodtan vállalhat anyagi kockázatot. Tehát, gondja lehet az őszintességgel, véget érhet egy baráti kapcsolat, míg egy másik megerősödhet, jogi vagy hivatalos ügyben is kellemetlen helyzet várható. Oroszlán, érdemi munkára alkalmatlan a mai nap, mert mostanában képtelen összpontosítani, ha úgy érzi, hogy pihenésre lenne szüksége, számíthat a munkatársak segítségére. Szűz. A család minden gondja az ön vállán nyugszik, de az az érzése, hogy párja nem értékeli az erőfeszítéseit. Próbáljon higgadt maradni, ha vitára kerülne sor. Mérleg. Egy hivatásbeli vagy anyagi vágya válhat valóra, de meg kell tanulnia, hogy a magánélet biztonsága mindennél fontosabb. Skorpió. Egy kapcsolat gyönyörűen kezdődik, de nem marad ilyen, ha nem örködik felette. Mindkettejüknek ügyelniük kell, hogy ne sértsék meg egymás érzékeny pontjait. Nyilas. A nyár kezdete óta vágyik egy kis egyedüllétre, ma ez különösen így lesz. Ha esetleg kedvetlennek érzi magát, töltsön legalább egy órát olyan tevékenységgel, ami a kedvére való. Bak, túljutott egy nehéz helyzeten, sikerül megtalálni a kiutat és megtalálni helyét az életben, és nagy megkönnyebbülést érez emiatt. Vízöntő. Munkahelyére visszatér, a rég áhított harmónia és baráti körében is kedvezően alakulnak a dolgok. Zavarba ejtően nagy feladatot kap, de ne sokat töprengjen, bízzon magában. Alak, ha úgy érzi, hogy hegyeket is képes megmozgatni, akkor tud is. Ha nem hiszi, akkor nem is tud. Szerencsésnek érezheti magát, hogy ennyi segítőkész barátra számíthat.

0: Köszöntjük Domonkos nevű hallgatóinkat! A Domonkos férfinév a latin Dominikus férfinév magyar változata. Jelentése az úrhoz tartozó, egyesek szerint vasárnap született. Rokon nevei Domán, Dominik, Domus, Domokos. Egyik leghíresebb viselője a névnek Szent Domonkos, a másik pedig önkedves Domonkos, aki a rádiót hallgatja.
1: Nagyon boldog névnapot kívánunk minden ma ünneplőnek, nem csak a domonkosoknak, hanem a dominikáknak, akik közül nevezték Fehér Dominikát, aki a Debreceni Egyetem diákja, négyen vannak édes testvérek. Dominika egyébként szertornázott, leánycsapatban focizott, úszott, és persze mellette nagyon-nagyon sokat tanul. Nagyon jó helyre fog kerülni ez a süti kóstoló, a melancs cukrászda. Jó voltából kedves Dominika, másod magaddal várnak téged nagy-nagy szeretettel, és persze kávéval, kapucsinóval vagy üdítővel. Lehet, hogy ez utóbbi most jobb lesz ebben a forróságban. Szívből gratulál a Best FM is neked, kedves Dominika, és ne felejtsék el önök se nevezni szeretteiket, akár születésnapi, házassági évfordulós vagy névnapi sorsolása. A Best FM Debrecen.hu oldalon tudják ezt megtenni, telefonon nem lehet nevezni, sem SMS-ben, Viberen, úgyhogy mindenképpen látogassanak el a Best FM Debrecen.hu oldalra. A következő dal pedig Beyoncé és Ed Sheeran társaságában. Szóljon minden mai ünneplőnek itt a Best FM-en, érkezik a Perfect.

0: első fokú vízkorlátozást vezettek be a Civisvárosban, új parkoló készült a Kenézi kampuszon. 20 hektáron égett az ajnövényzet Nádudvar és Hortobágy között. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Elsőfokú vízkorlátozást vezetett be Debrecen önkormányzata a tartós hőség és a rendkívüli meteorológiai helyzet miatt, számolt be róla a Paplászló polgármester közösségi oldalán. Az intézkedés visszavonásig marad érvényben, és több korlátozást is tartalmaz az ivóvíz felhasználással kapcsolatban. Tilos egyebek mellett ivóvízzel locsolni a kerteket és közterületeket, felönteni a medencéket, autót mosni, valamint díszkutakat és szökőkutakat üzemeltetni. A strandok és fürdők medencéinek vízcseréjét is csak a vízi közműszolgáltatóval egyeztetett időpontban lehet elvégezni. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzetben az ivóvíz tekintetében elsődleges feladat az alapvető lakossági szükségletek biztosítása. A polgármester megköszönte azoknak az ipari vállalatoknak az együttműködését, amelyek már víztakarékos üzemmódra álltak át, és arra kérte a lakosságot, valamint a további gazdálkodó szervezeteket is, hogy lehetőség szerint takarékoskodjanak az ivóvízzel. Bővült a parkolási lehetőség a Debreceni Egyetem Kenézi Gyula kampuszán, számolt be róla az unide.hu. Az új parkoló kialakításával elsősorban a betegek, a hozzátartozók és az egészségügyi dolgozók közlekedését szeretnénk megkönnyíteni. A beruházás célja a zsúfoltság csökkentése és a biztonságosabb parkolási feltételek megteremtése az intézmény területén. Az egyetem szerint a fejlesztés hozzájárul a kampusz folyamatos korszerűsítéséhez és az egészségügyi ellátás színvonalának javításához is. Az új parkoló már használható az érkezők számára. Nagy területen csaptak fel a lángok Nádudvar és Hortobágy között. Mindegy 20 hektáron égett az erdő aljnövényzete, ezért több tűzoltóegység vonult a helyszínre. A beavatkozás során a hajdubihari hivatásos és önkéntes tűzoltók közösen dolgoztak a tűz továbbterjedésének megakadályozásán. A munkát a száraz forró időjárás is nehezítette, ugyanakkor a gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült körülhatárolni a tüzet. Az eset során személyisérülés nem történt. A hatóságok továbbra is fokozott óvatosságra kérik a lakosságot, mert a tartós hőség és a kiszáradt növényzet miatt továbbra is magas a szabadtéri tüzek kialakulásának kockázata. A következő napokban is kitart a meleg időjárás Debrecenben és környékén. A nappali órákban 30 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 15-20 fokos minimumokra számíthatunk. Csapadékra helyenként van esély hajdúviharban, leginkább záporok vagy zivatarok kíséretében. A szél általában mérsékelt marad.

Debrecen zene kedvenceivel hűsítjük Önöket, akár a munkában, akár otthon, nyaralás közben, vagy éppen az autóban. Legyenek óvatosak, a járművezetők reakció ideje megnőhet, csökkenhet a figyelem, tompulhatnak a reflexek, ezért a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek, és indulás előtt gondoskodjanak mindenképpen megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, hogyha hosszabb utazást választanak, akkor pedig tartsanak rendszeres pihenőket és sokkal nagyobb követési távolságot. Ebben a kánikulában egy biztos, hogy folyadékkal kell hűteni magunkat, de az sem mellékes, hogy mivel tápláljuk a testünket, milyen ételeket viszünk be, hiszen tudjuk, hogy vannak nehéz ételek, például ilyenkor húst hússal enni teljesen felesleges, mert hogy még jobban kimeríti a szervezetünket, de nem sokára hozok Önöknek olyan ételeket, amelyek kimondottan hűsítik belülről a testet. Előtte viszont még zenélünk Fákó dalával, például itt a 104.6-on.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hogyan tudnék élni nélküled?
2: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei Víztoronynál. Jegyek gog.jegy.hu.
3: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, Carpitos garnitúrák, Carpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
4: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. Civisbeton.hu.
5: Civisbeton.hu.
4: A megbízható alap.
6: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.

A Visszhántás zenetét a Best FM-en a 104.6-on a kedd délelőttben. Ebben a kánikulában nem csak az számít, hogy mennyit iszunk, hanem bizony az is, hogy miket eszünk. A nehéz zsíros fűszeres ételek például plusz munkát adnak a szervezetünknek, ráadásul még jobban felmelegítenek bennünket belülről, szóval most nem a bőgulyás vagy a rántott hús ideje van. Ehelyett érdemes a könnyű, vizes hűsítő ételekre váltanunk. Ezen ételek közé tartoznak például a görög dinnye, a szőlő, a gránátalma, a citrom, a mandarin, az őszi barack, a szilva, a datoja, a padlizsán, a zöldborsó, a káposzta, a sárgarépa, a torma, a petrezselyem, a paradicsom, vagy akár a földi mogyoró, sőt a gomba is. Kefírt, halakat, sós és ecetes ételeket is ehetünk. Ezek az ételek ugyanis úgynevezett yin ételek, a kínaiak szerint, vagyis hűsítik a testünket. A testet melegítő ételek, amelyeket jó elkerülni a kánikulában, a burgonya, a fokhagyma, a marhahús, a baromfi, nyúlhús, a tejfélék, a tésztafélék, a liszt, a bor, a zöld és a fekete teja, illetve a cukrot és a tojást is érdemes kerülni, mert hogy ezek melegítik a testünket, és nem a hűtésben segítenek.

0: válságműsor. Végleg lekerült a napirendről a Természettudományi Múzeum debreceni költözése. A szájkárok jelentős összeget fizettek ki a biztosítók. Marad a nyárias idő, Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Nem valósul meg a Magyar Természettudományi Múzeum Debrecenbe költöztetésének korábbi terve, számolt be róla a Dehír. Az intézmény új megbízott főigazgatója szerint a költözés ügye végleg lekerülhet a napirendről, ugyanakkor elképzelhetőnek tartja, hogy a korábban Debrecenbe tervezett új épület együttes a jövőben Budapesten valósuljon meg. Babocsai Gergely elmondta, a múzeum vezetése szerint a következő időszakban az intézmény működésének stabilizálása és a szakmai fejlesztése kerül előtérbe. A nyilatkozat egy több éve napirenden lévő beruházás sorsát zárhatja le, amely korábban jelentős kulturális fejlesztésként szerepelt Debrecen jövőbeni tervei között. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az új tanévtől a hátrányos helyzetű fiatalokat segítenék a lemorzsolódás megelőzésében. Emellett gyakorlati tudást és vállalkozói szemléletet is adnának a résztvevőknek. Az iskolapadtól az első munkahelyig programról Nagy Elek az Iparkamara elnöke beszélt rádiónknak.
2: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmányi ösztöndíj programot adni. Itt mondjuk annyiról van szó, hogy egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog a vállalkozói mentorálás. Ezen kívül negyed évente ötletversenyeket, és nyilván ezt majd lehet folytatni. De a lényeg, hogy a kamara szervez hitelesítés garanciát vállal, és a pénzt pedig a vállalkozók adják.
0: Csak nem 1 milliárd forintot fizettek ki az aszály okozta károk miatt a gazdálkodóknak, derült ki az egyik hazai biztosító elemzéséből. Az adatok szerint a tartós csapadékhiány elsősorban az alföldi, szántóföldi növénytermesztésben okozott jelentős veszteségeket, és egyre gyakoriabbak az időjárási szélsőségekhez kapcsolódó kárigények is. A legtöbb aszálykárt térségünkből, így Hajdú-Biharból, Békésből, Magyarországból jelentették. A biztosító tapasztalatai alapján az elmúlt években folyamatosan nőtt az aszály miatt benyújtott bejelentések száma, ami jól mutatja a klímaváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatását. A szakemberek szerint a jövőben egyre nagyobb jelentősége lesz a megfelelő biztosítási védelemnek és az alkalmazkodást segítő mezőgazdasági megoldásoknak. Marad a melegebb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 30 és 37 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 20 fok között alakul majd. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint, leginkább zápor vagy zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.
3: Célállomás Debrecen. Pozíció 104,2.

0: válságműsor a Best FM-en. A forró drót 500-540.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Ezt a felszól a 104.6-on, de est tartolt az ebédidővel, együtt pedig a kívánság műsor. Itt a Best FM-en az önök zenei kedvenceivel. Üdv mindenkinek, én Szabó Anita vagyok. Csilla üzenete már be is futott, ő szeretné küldeni Bagos Ég dalát, a Fúj meg szélt, Zitának, a Fodrásznak, Berninek, a Műkörmösnek és Krisztinek is, akivel nagyon jól érezték magukat a hétvégén az egyik szórakozó helyen, és nem hagyta ki Erzsikét sem, a postás kisasszonyt, úgyhogy neki is érkezik a Fúj meg szél, itt a 104.6-on.

A zenei kedvencek szólnak továbbra is az önök szerkesztésében, itt a Best FM-en, az ebéd időben Vikitől érkezett üzenet, sziasztok! A kislányomnak, Nyíri Laurának szeretném kérni Nagy Pogi és Báj Alex közösét, a Nem hiszek című dalt, és üzenem neki, hogy az anyukája mindig itt lesz mellette, és mindig számíthat rá. Köszönöm szépen, ha leadjátok, nagyon fog neki örülni a kislányom, akkor nincs is más hátra, kedves Viki, a Forró Drót 500-540 csörögjenek további kedvencekért, Nagy Pogi és Bájolex közöse pedig már is szól. A Nem hiszek, itt a 104.6-on.

0: Józsán és a belváros közelében is folytatódott a közvilágítás fejlesztése, megújulnak az egyetemtéri park szobrai. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Újabb városrészekben korszerűsítették a közvilágítást Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A fejlesztések ezúttal Józsárt, valamint a belváros közelében fekvő utcákat érintették, ahol energiatakarékos ledes lámpatesteket szereltek fel. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá váljon a közlekedés, miközben csökken az energiafelhasználás és az üzemeltetési költség is. A munkálatok során több utcában új világítótesteket helyeznek üzembe, illetve korszerűsítik a meglévő hálózatot. A városvezetés szerint a közvilágítás fejlesztése a következő időszakban is folytatódik, Debrecen különböző városrészeiben. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
2: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik, megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
0: Felújítják Debrecenben az egyetemtéri park köztéri szobrait, számolt be róla az unide.hu. A restaurálási munkák célja, hogy megőrizzék az alkotások művészeti és kulturális értékét, valamint hosszú távon is biztosítsák megfelelő állapotukat. A szakemberek megtisztítják a szobrokat, kijavítják az időjárás okozta sérüléseket, és elvégzik a szükséges állagmegóvási feladatokat. Az egyetemtéri park a Civisváros egyik legjelentősebb közösségi tere, ahol a felújított alkotások a jövőben is méltó környezetben fogadhatják az egyetem hallgatóit, dolgozóit és a város lakóit. Tovább folytatódik a Hajdúhatházat érintő Altea program, amelynek célja a település társadalmi felzárkóztatásának támogatása, számolt be róla a HAON. A kezdeményezés keretében a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal és partnerei számos olyan programot valósítanak meg, amelyek az oktatás, a foglalkoztatás és a közösségfejlesztés területén nyújtanak segítséget a helyieknek. Az Altea program hosszú távú célja, hogy a helyi adottságokra építve teremtsen új lehetőségeket a település lakói számára, hozzájárulva ezzel Hajdúhatház fenntartható fejlődéséhez. Marad a nyárias meleg Debrecenben és térségében a következő napokban. Napközben 30 és 37 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 15-20 fokig hűl le a levegő. Az előrejelzések szerint Hajdú-Biharban csak enyhén fordulhat elő csapadék, elsősorban zápor és zivatarok formájában. A légmozgás többnyire gyenge, illetve mérsékelt marad.
1: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
1: A hívható telefonszám 500 500.

0: Gyönyörű lány volt. Csodálatos és meghalt. A testőröm bombát tett a kocsimba. És ő törte meg, nem engem.
1: Hogy lehet, hogy ezt a szép országot így átjárja az erőszak?
0: Ilyen a történelme.
2: Anyu azt mondta, hogy neked, amikor fiatal voltál, az volt a legfontosabb, hogy sikerülnek-e a vizsgáid.
0: Igen, így volt.
2: Nehéz ezt elképzelni.
0: Ó, Méri, megváltozik az ember. Csak a szeretet marad.
3: Egy filmzene most a Best FM.

A Best FM telefonszáma 500-540. Csöröghetnek akár útinfóval, akár újabb zenei kedvenccel, hiszen ez továbbra is a déli kívánság műsor, a második órában járunk, és kaptam egy kedves üzenetet SMS-ben. Sziasztok, Ildikó vagyok Debrecenből. Szeretném kérni Hentől a szandélát, amit küldenék az unokáimnak, akik most itt vannak velem Pestről. Nagyon-nagyon szeretem őket, de még rajtuk kívül is van 4 unokám. Boldogság és büszkeség köztük lenni. Köszönöm szépen, imádom hallgatni a Best FM-et, mi is nagyon szépen köszönjük. Az unokáknak pedig már is érkezik a szandél, itt a Best FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Meleged van? Tisza ajtóablak! Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak! Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak.
2: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
3: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.
4: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
5: Szia, drágám! Nem tűnsz túl boldognak. Rossz napod volt?
6: Csak a szokásos. Gondok a munkahelyen. Lehet váltanom kellene.
5: Nálunk most több pozícióba is keresnek új kollégákat. Megnézzük együtt a Schaeffler karrier oldalát.
6: Pötyögöm. jobs.schaeffler.com. Nézzük csak. Gépkezelő, CNC megmunkáló, raktáros targoncvezető, karbantartó és termelési csoportvezető. A gyári tapasztalatommal biztosan el tudnék helyezkedni.
5: Akkor mehetnénk együtt a céges busszal, és te is használhatnád a magánegészségügyi szolgáltatást. Ráadásul a fizetés is korrekt.
6: Tudod mit? Csináljuk!
7: Reklámot hallottam. Halljuk, mint bírnak a húrok. A Best FM-en szóljon

keddéli kívánságműsor pörög is tovább itt a Best FM-en egy szuper nyári dallal. Ancsa ír nekem üzenetet, sziasztok! A klíma mellett is melegen van az irodában. Egy kicsit belassultam, szeretném meghallgatni a Purple Disco Machine Substitution című dalát, mert ez mindig feldobja a kedvemet. A kedves Ancsa, akkor jöjjön neked a dal, a forró drót 500-540.

Ezen 4 óra lesz pár perc múlva, itt a Best FM-en pedig érkezik az utolsó kérés. Ennyi fért már a déli kívánságműsorba. Én nem hiszem, hogy bárki unatkozott volna, de nem hallotta a kedvencét, akkor 17 órától újra kérheti. Legközelebb a Lóvia Mosnál itt a Best FM-en. Robi kérésére pedig Desdalával búcsúzunk, a szerelmének küldi a Jól leszek újra című számot Anna Marinak. Ezzel pedig én is búcsút intek önöknek, találkozunk legközelebb itt a 104.6-on. Szabó Anitát hallották.

0: első fokú vízkorlátozást vezettek be a Civisvárosban. Új parkoló készült a Kenézi kampuszon. 20 hektáron égett az aljnövényzet Nádudvar és Hortobágy között. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Elsőfokú vízkorlátozást vezetett be Debrecen önkormányzata a tartós hőség és a rendkívüli meteorológiai helyzet miatt, számolt be róla Papp László polgármester közösségi oldalán. Az intézkedés visszavonásig marad érvényben, és több korlátozást is tartalmaz az ivóvíz felhasználással kapcsolatban. Tilos egyebek mellett ivóvízzel locsolni a kerteket és közterületeket, felönteni a medencéket, autót mosni, valamint díszkutakat és szökőkutakat üzemeltetni. A strandok és fürdők medencéinek vízcseréjét is csak a vízi közműszolgáltatóval egyeztetett időpontban lehet elvégezni. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzetben az ivóvíz tekintetében elsődleges feladat az alapvető lakossági szükségletek biztosítása. A polgármester megköszönte azoknak az ipari vállalatoknak az együttműködését, amelyek már víztakarékos üzemmódra álltak át, és arra kérte a lakosságot, valamint a további gazdálkodó szervezeteket is, hogy lehetőség szerint takarékoskodjanak az ivóvízzel. Bővült a parkolási lehetőség a Debreceni Egyetem Kenézi Gyula kampuszán, számolt be róla az unide.hu. Az új parkoló kialakításával elsősorban a betegek, a hozzátartozók és az egészségügyi dolgozók közlekedését szeretnék megkönnyíteni. A beruházás célja a zsúfoltság csökkentése és a biztonságosabb parkolási feltételek megteremtése az intézmény területén. Az egyetem szerint a fejlesztés hozzájárul a kampusz folyamatos korszerűsítéséhez és az egészségügyi ellátás színvonalának javításához is. Az új parkoló már használható az érkezők számára. Nagy területen csaptak fel a lángok Nádudvar és Hortobágy között. Mindegy 20 hektáron égett az erdő aljnövényzete, ezért több tűzoltóegység vonult a helyszínre. A beavatkozás során a hajdúbihari hivatásos és önkéntes tűzoltók közösen dolgoztak a tűz továbbterjedésének megakadályozásán. A munkát a száraz forró időjárás is nehezítette, ugyanakkor a gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült körülhatárolni a tüzet. Az eset során személyisérülés nem történt. A hatóságok továbbra is fokozott óvatosságra kérik a lakosságot, mert a tartós hőség és a kiszáradt növényzet miatt továbbra is magas a szabadtéri tüzek kialakulásának kockázata. A következő napokban is kitart a meleg időjárás Debrecenben és környékén. A nappali órákban 30 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 15-20 fokos minimumokra számíthatunk. Csapadékra helyenként van esély hajdúviharban, leginkább záporok vagy zivatarok kíséretében. A szél általában mérsékelt marad.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Újra elszabadulnak a lóerők. Újra traktorhúzó verseny Hajdúböszörményben. Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Kupa. Európai versenygépek. Amatőr traktorhúzó verseny. Rengeteg meglepetés. Újra traktorkarnevál és felvonulás Hajdúböszörményben. Most hétvégén húz bele velünk. Traktorhúzás.hu.
2: Szia, drágám! Nem tűnsz túl boldognak. Rossz napod volt?
3: Csak a szokásos. Gondok a munkahelyen. Lehet váltanom kellene.
2: Nálunk most több pozícióba is keresnek új kollégákat. Megnézzük együtt a Schaeffler karrier oldalát.
3: Pötyögöm. jobs.schaeffler.com. Nézzük csak. Gépkezelő, CNC megmunkáló, raktáros targoncvezető, karbantartó és termelési csoportvezető. A gyári tapasztalatommal biztosan el tudnék helyezkedni.
2: Akkor mehetnénk együtt a céges busszal, és te is használhatnád a magánegészségügyi szolgáltatást. Ráadásul a fizetés is korrekt.
3: Tudod mit? Csináljuk!
4: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
5: civisbeton.hu.
4: A megbízható alap.
2: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
6: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu

0: Végleg lekerült a napirendről a Természettudományi Múzeum debreceni költözése. A szájkárok jelentős összeget fizettek ki a biztosítók. Marad a nyárias idő, Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Nem valósul meg a Magyar Természettudományi Múzeum Debrecenbe költöztetésének korábbi terve, számolt be róla a Dehír. Az intézmény új megbízott főigazgatója szerint a költözés ügye végleg lekerülhet a napirendről, ugyanakkor elképzelhetőnek tartja, hogy a korábban Debrecenbe tervezett új épület együttes a jövőben Budapesten valósuljon meg. Pavocsai Gergely elmondta, a múzeum vezetése szerint a következő időszakban az intézmény működésének stabilizálása és a szakmai fejlesztése kerül előtérbe. A nyilatkozat egy több éve napirenden lévő beruházás sorsán zárhatja le, amely korábban jelentős kulturális fejlesztésként szerepelt Debrecen jövőbeni tervei között. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az új tanévtől a hátrányos helyzetű fiatalokat segítenék a lemorzsolódás megelőzésében. Emellett gyakorlati tudást és vállalkozói szemléletet is adnának a résztvevőknek. Az iskolapadtól az első munkahelyig programról Nagy Elek az Iparkamara elnöke beszélt rádiónknak.
2: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmány ösztöndíj programot adni. Itt mondjuk annyiról van szó, hogy egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog, a vállalkozói mentorálás. Ezen kívül negyed évente ötletversenyeket, és nyilván ezt majd lehet folytatni. De a lényeg, hogy a kamara szervez hitelesítés garanciát vállal, és a pénzt pedig a vállalkozók adják ehhez.
0: Csak nem 1 milliárd forintot fizettek ki az aszály okozta károk miatt a gazdálkodóknak, derült ki az egyik hazai biztosító elemzéséből. Az adatok szerint a tartós csapadékhiány elsősorban az alföldi, szántóföldi növénytermesztésben okozott jelentős veszteségeket, és egyre gyakoriabbak az időjárási szélsőségekhez kapcsolódó kárigények is. A legtöbb aszálykárt térségünkből, így Hajdú-Biharból, Békésből, Magyarországból jelentették. A biztosító tapasztalatai alapján az elmúlt években folyamatosan nőtt az aszály miatt benyújtott bejelentések száma, ami jól mutatja a klímaváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatását. A szakemberek szerint a jövőben egyre nagyobb jelentősége lesz a megfelelő biztosítási védelemnek és az alkalmazkodást segítő mezőgazdasági megoldásoknak. Marad a melegebb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 30 és 37 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 20 fok között alakul majd. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint, leginkább zápor vagy zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.
3: Köszönjük szépen, hát szép lassan ropogósra sülünk.
4: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
3: És van egy friss ropogós közlekedési infóm is, a hallgatóink írják, hogy sajnos baleset van a Sámsoni úton. A városból kifelé, a Penny környékén történt egy ütközés, reméljük, hogy nincs nagy baj, legyenek óvatosak. A Besten pedig indítjuk a délutánt, hello mindenkinek, 3 óra múlt, itt egy nagy kedvenc, a Destiny's Child és a Survivor.

Volt a United és a Hófehér Jaguár, hogyha önök is cirkálgatnak a városban egy Hófehér Jaguárral, akkor mondom önöknek, hogy a Sámsoni úti baleset az már meg is oldódott, úgy tűnik, hogy nem volt komoly, azt írják a hallgatóink, hogy már nem tartja fel a forgalmat, illetve a DKV is reagált itt a nagy kánikulára. Egy közleményben azt írják, hogy a következő napokban, vagy ameddig szükséges, minden vonalon klímás járműveket fognak közlekedtetni. Ez azt jelenti, hogy a trolik helyett pótlóbuszok járnak, mert ha a trolikon nincs, utastéri klíma a buszokon viszont van. Úgyhogy ne lepődjenek meg, a trolik helyett, ameddig a kánikula tart, buszok fognak érkezni a megállókba. A bestem viszont nincs megállás. Itt a No Doubt és a Don't Speak.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Éttermet, kávézót vagy boltot üzemeltetsz? Vagy csak feltöltenéd az otthoni készletet? Méltrade Italház, Rákóczi utca 3-5, Hajdúszoboszló. Kis és nagy kereskedelem egy helyen.
2: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
3: A szemüveglencséd legyen vékonyabb, ne a pénztárcád. Gyere a Pupillába. Most 30% kedvezménnyel vásárolhatod meg Hoya vékonyított lencséidet. Pupilla Optika. Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
4: Hogyan tudnék élni nélküled?
5: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei víztoronynál. Jegyek gag.jegy.hu.

Ez a Best a 104-on, 3:30 van, csak óvatosan a munkával. Nehogy itt nagyon kimelegedjenek ebben a forróságban. És hát tényleg a kánikuláról kell itt beszélnünk folyamatosan, mert ez sok mindent fölülír. Például pont a hőség miatt mától a lakosság előtt zárva lesz a debreceni sportuszoda. Ezt az úgynevezett lakossági zárást szombatra tervezték, ezt minden évben beszokták ütemezni, ilyenkor néhány héten keresztül csak a sportolók használhatják az úszodát, és akkor közben karbantartási meg javítási munkákat végeznek. Viszont most ezt előbbre hozták, már mától zárva van a lakosság előtt a sportuszoda, ezzel több száz köbméter ivóvizet meg tudnak spórolni, tehát a takarékosság jegyében hozták ezt előbbre. Tehát mától várhatóan augusztus végéig, aztán persze majd meglátjuk, hogy alakul itt a kánikula meg energia helyzet, nem tudunk csobbanni a debreceni sportuszodában. Viszont csobbanunk a legjobb zenék közé. Egy újabb klasszikus, jön a Beatles és a Yesterday.

ez a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, és hát segítsünk egy hallgatónknak. Most hívott bennünket egy kedves hölgy, aki azt mondta, hogy talált a Kishegyesi út környékén egy kistestű, drótszőrű kutyust. Ápoltnak tűnik, viszont nincs rajta se nyakörv, se póráza, se semmi. Ha esetleg valakinek hiányzik a kutyus, reméljük, hogy a gazdi hallja, akkor csörögjön a 30 97 89 305. Tehát egy kistestű, banner színű, drótszőrű kutyust talált egy hallgatónk a Kishegyesi út környékén. 30 97 89 305. Reméljük, hogy a gazdi hamarosan előkerül. Addig pedig egy kutyájú jó zene, a Queen és a Don't Stop Me Now.

0: itt a Best FM a 104.6-on. Nenáj és a 999-ig Love Balloons. És hát, mint a Love Balloon, úgy elrepült ez a mai nap. Délután 4 óra van, remélem vége a melónak. Go haza! És a nagy kánikulában ilyen zenékkel kísérjük haza önöket. Mindjárt jön Jennifer Lopez és Pitbull, és az On The Floor. De először itt vannak a hírek.
1: Józsán és a belváros közelében is folytatódott a közvilágítás fejlesztése, megújulnak az egyetemtéri park szobrai. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Újabb városrészekben korszerűsítették a közvilágítást Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A fejlesztések ezúttal Józsát, valamint a belváros közelében fekvő utcákat érintették, ahol energiatakarékos ledes lámpatesteket szereltek fel. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá váljon a közlekedés, miközben csökken az energiafelhasználás és az üzemeltetési költség is. A munkálatok során több utcában új világítótesteket helyeznek üzembe, illetve korszerűsítik a meglévő hálózatot. A városvezetés szerint a közvilágítás fejlesztése a következő időszakban is folytatódik, Debrecen különböző városrészeiben. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
3: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
1: Felújítják Debrecenben az egyetemtéri park köztéri szobrait, számolt be róla az unide.hu. A restaurálási munkák célja, hogy megőrizzék az alkotások művészeti és kulturális értékét, valamint hosszú távon is biztosítsák megfelelő állapotukat. A szakemberek megtisztítják a szobrokat, kijavítják az időjárás okozta sérüléseket, és elvégzik a szükséges állagmegóvási feladatokat. Az egyetemtéri park a Cívisváros egyik legjelentősebb közösségi tere, ahol a felújított alkotások a jövőben is méltó környezetben fogadhatják az egyetem hallgatóit, dolgozóit és a város lakóit. Tovább folytatódik a Hajdúhatházat érintő Altea program, amelynek célja a település társadalmi felzárkóztatásának támogatása, számolt be róla a HAON. A kezdeményezés keretében a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal és partnerei számos olyan programot valósítanak meg, amelyek az oktatás, a foglalkoztatás és a közösségfejlesztés területén nyújtanak segítséget a helyieknek. Az Altea program hosszú távú célja, hogy a helyi adottságokra építve teremtsen új lehetőségeket a település lakói számára, hozzájárulva ezzel Hajdúhatház fenntartható fejlődéséhez. Marad a nyárias meleg Debrecenben és térségében a következő napokban. Napközben 30 és 37 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 15-20 fokig hűl le a levegő. Az előrejelzések szerint Hajdú-Biharban csak enyhén fordulhat elő csapadék, elsősorban zápor és zivatarok formájában. A légmozgás többnyire gyenge, illetve mérsékelt marad.
0: Köszönjük szépen a híreket, a Bestet hallgatják a 104.6-on. Hello Debrecen! Olyan zenéket hozzunk önöknek ebben az órában, hogy ez a kinti 37 fok csak ilyen 36-nak fog érződni. Már megéri minket hallgatni. Kezdjünk neki, itt van J-Lo és Pitbull és az On The Floor! A

indítják a 104.6-on. Jó utat hazafelé, ha már végeztek a melóval, és nem kell már sokáig várni, hamarosan önök jönnek nálunk. 5 órától kívánság műsor, szabadon garázdálkodhatnak majd a zenéink között, és hogy még izgalmasabb legyen a dolog, egy kis ajándékot is tartogatunk önöknek. A héten ugyebár kétszer is itthon játszik a DVSC, csütörtökön a Konferencialigában, vasárnap pedig az NB1-ben. Na ma a kívánság műsorban a Konferencialiga meccsre nyerhetnek beugrót. Ez csütörtökön este 7-től lesz, az FC Kopenhágát fogadják. A mieink, ha dalt kérnek, akkor már is benne vannak a sorsolásban. Nem bonyolultak a szabályok. Szóval kérjenek dalt, nyerjenek belépőt a Loki meccsre, hívjanak akár már most. Az 500-540-en elkezdem gyűjteni a kéréseket. 500-540, 5-től kívánság műsor. Most pedig Krisztina Aguilera.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hozék ura újra Magyarországon. Augusztus 14-én Debrecenben a Református Nagy Templomban ad közös koncertet a világhírű argentin tenor Szamosi Szabolcs Liszt-díjas orgonaművésszel. Emberi hang és orgona felemelő találkozása Bach, Gounod, Verdi és más mesterek műveivel. Legyen része ennek a megismételhetetlen estének. Jegyek a filharmonia.hu.
2: Hajd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata, és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.
3: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
4: Mit kínál a Maxilár?
5: Minőségi üzemanyagot jó áron, autópálya matricát, lottáknak üzemanyagkártyát.
4: Minden útjához a megbízható társ, a Maxilár töltőállomás.

0: A Best FM-et hallgatják a 104.6-on. Most szólt nekünk Zsolt, hogy a Budai-Nagy Antalon működik a Trafibox, köszönjük szépen. Inkább egy kicsit lassabban, mint drágábban érjenek haza, legyenek óvatosak.
1: A Trafibox információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline Flotta kártya támogatja.
0: Közben elindult a mozgolódás a kívánság műsorral kapcsolatban, jövögetnek a kérések, nem csoda, hiszen a daluk mellé megkaphatják a belépőjüket is a csütörtöki Loki meccsre. Már lehet csörögni, minél hamarabb hívnak, annál biztosabb, hogy bele fognak férni a mai két órába. 500-540 adják le a rendelést minél hamarabb. Mi pedig Kiki dalával száguldunk tovább, ez az Életlenek

Ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják. Pink és a Razor Glass, egy kis energiabomba szólt itt az elmúlt percekben. És hát ha már ennyit beszéltünk a fociról, akkor nézzük meg egy kicsit részletesebben, hogy a kiválságbűsorban milyen meccsre lehet most jegyet nyerni. Ugye jön a konferencia liga harmadik selejtező fordulója, a DVSC-nek dán ellenfele lesz. Hát ilyen magyarosan ejtve FC Kopenhága, de hivatalosan ugye FC Köbenhavnnak kell ejteni a csapat nevét. Nem kis pályás csapat, 16-szoros dán bajnok, 10-szeres dán kupagyőztes, és talán sokan emlékeznek rá, hogy a 2023-24-es BL szezonban egészen a 8-at döntőig jutottak. Vannak egyébként magyarok is a dánok keretében, ott van például Németh Hunor, és pont a héten szerződött hozzájuk a korábbi Puskás Akadémia játékos Margráf Ákos, de hát nyilvánvalóan nem róluk szól még azért a csapat, de vannak magyarok is a keretükben. Szóval nagyon nehéz meccs lesz, a mieinknek, hát pláne az eddigi bajnoki formájukhoz képest nagyon össze kell kapniuk magukat. Minden esetre csütörtök este 7-kor várják a szurkolókat a Nagyerdei stadionban, és ha dalt kérnek a kívánság műsorban, akkor megnyerhetik a belépőjüket. Hívjanak már most 500-540, 5 órától pedig élesben is kívánság műsor. Addig pedig most itt van Teddy Swims. Hajrá, Loki!

0: FM, a 104-ot hallgatják, és mivel hajszál pontosan 5 óra van, ezért mostantól önökön a város füle. Hölgyeim és uraim, kezdődjön a kívánságműsor. Ahogy azt már megbeszéltük, tétje is van a dolognak. A dalkérők között a végén sorsolunk egy páros belépőt a holnap utáni meccsre. Csütörtökön itthon játszik a DVSC a Konferencia Liga harmadik selejtező fordulójában. Ha dalt kérnek, már benne is vannak a sorsolásban. Írjanak a 3933-1046-ra, vagy hívják az 500-500 negyedet. Egyébként pedig jó lendületesen kezdünk. Jön az Anotel és a Talk to You.
1: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Várunk minden leendő szülőt és nagyszülőt augusztus 15-én, ahol nem csak a szülésre, hanem a szülővé válásra készülünk. Testileg és lelkileg egyaránt. További információk szülésfelkészítődebrecen.hu.
3: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán!
4: Nem csak festékben, hanem a háztartásban is verhetetlen ajánlatok várnak. Vásárolj Debrecen egyetlen Trilag festék stúdiójában, a Colorful festékboltban. Most a 15 literes híragolt prémium fehér beltéri festék csak 11.990 forint, a 24 tekercses Oops Everyday barack prémium toalettpapír pedig mindössze 1810 forint. Keres minket Debrecenben a Szoboszlói út 9 alatt. Ingyenes parkolás az áruház mögött a Gyár utcában.
5: Első fokú vízkorlátozást vezettek be a Civisvárosban, új parkoló készült a Kenézi kampuszon. 20 hektáron égett az ajnövényzet Nádudvar és Hortobágy között. Kis Dániel vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
5: Elsőfokú vízkorlátozást vezetett be Debrecen önkormányzata a tartós hőség és a rendkívüli meteorológiai helyzet miatt, számolt be róla Papp László polgármester közösségi oldalán. Az intézkedés visszavonásig marad érvényben, és több korlátozást is tartalmaz az ivóvíz felhasználással kapcsolatban. Tilos egyebek mellett ivóvízzel locsolni a kerteket és közterületeket, felönteni a medencéket, autót mosni, valamint díszkutakat és szökőkutakat üzemeltetni. A strandok és fürdők medencéinek vízcseréjét is csak a vízi közműszolgáltatóval egyeztetett időpontban lehet elvégezni. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzetben az ivóvíz tekintetében elsődleges feladat az alapvető lakossági szükségletek biztosítása. A polgármester megköszönte azoknak az ipari vállalatoknak az együttműködését, amelyek már víztakarékos üzemmódra álltak át, és arra kérte a lakosságot, valamint a további gazdálkodó szervezeteket is, hogy lehetőség szerint takarékoskodjanak az ivóvízzel. Bővült a parkolási lehetőség a Debreceni Egyetem Kenézi Gyula kampuszán, számolt be róla az unide.hu. Az új parkoló kialakításával elsősorban a betegek, a hozzátartozók és az egészségügyi dolgozók közlekedését szeretnénk megkönnyíteni. A beruházás célja a zsúfoltság csökkentése és a biztonságosabb parkolási feltételek megteremtése az intézmény területén. Az egyetem szerint a fejlesztés hozzájárul a kampusz folyamatos korszerűsítéséhez és az egészségügyi ellátás színvonalának javításához is. Az új parkoló már használható az érkezők számára. Nagy területen csaptak fel a lángok Nádudvar és Hortobágy között. Mindegy 20 hektáron égett az erdő aljnövényzete, ezért több tűzoltóegység vonult a helyszínre. A beavatkozás során a hajdubihari hivatásos és önkéntes tűzoltók közösen dolgoztak a tűz továbbterjedésének megakadályozásán. A munkát a száraz forró időjárás is nehezítette, ugyanakkor a gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült körülhatárolni a tüzet. Az eset során személyisérülés nem történt. A hatóságok továbbra is fokozott óvatosságra kérik a lakosságot, mert a tartós hőség és a kiszáradt növényzet miatt továbbra is magas a szabadtéri tüzek kialakulásának kockázata. A következő napokban is kitart a meleg időjárás Debrecenben és környékén. A nappali órákban 30 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 15-20 fokos minimumokra számíthatunk. Csapadékra helyenként van esély hajdúviharban, leginkább záporok vagy zivatarok kíséretében. A szél általában mérsékelt marad.
6: És most!
1: Indul az esti kívánság műsor
6: a Best FM-en.
1: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
0: Balog István Vilmos.
7: Hello!
0: nagyon izgalmas lesz a következő két óra, egyrészt azért, mert önök fogják válogatni a zenéket, másrészt pedig azért, mert a végén jegyet is nyerhetnek a csütörtök esti Loki meccsre, itthon játszunk a konferencia ligában. Hívjanak 500-540, ez a Best FM forró drótja. És akkor kezdjünk is neki, mert itt sorakoznak már előttem a kérések, például Bálint küldi a testvérének Rékának a Hamtrix dalát, jön majd a Golden. Előtte itt ezt a Hip Hop Boys és a Megbántottak, ezt Andris kért a saját magának. Az első telefonálunk pedig a vonal végén. Zsolti, hello, szia! Szia. Parancsolj!
7: Én egy pörgős számot kérek. Aha. És hát akkor szóljon minden Loki Druckernek.
0: Oké, rendben van. Mersz tippelni, hogy mi lesz a csütörtöki meccsen?
7: Hú, hát nagyon nehéz lesz.
0: Hát az biztos, igen.
7: Meglátjuk. Ennyit merek mondani.
0: Nem mondok semmit, de az biztos, jól van, értem. Én hajrá Loki, hajrá Debrecen!
7: Hajrá Debrecen!
0: Ciao.

0: FM-et hallgatják, ez itt a 104.6, és hát kinyitottuk a kívánságboltot. Este 7 óráig önök válogatják a zenéket. Ja, hát és el ne felejtsem, a végén lesz egy páros belépünk a csütörtöki Loki meccsre, amit a dalkérők között fogunk kisorsolni. Ha írnak vagy hívnak, akkor már is benne vannak a sorsolásban, ennyi az egész. A 3933-1046-ra várom az SMS és Viber üzeneteket, az 500-540-en pedig fel is lehet minket hívni. Például Kata írja, sziasztok, Michel Telótól a szívós szemű Mártát szeretném kérni. A legeslegjobb barátnőmnek, Mariannak küldöm az az üzenettel, hogy nagyon várom, hogy végre találkozzunk. De előtte még a Hamkoham és az ellopták a biciklim, ezt egyrészt Gyöngyi kérte saját magának, másrészt pedig még kinek szólt, te kinek küldöd?
1: Jó napot kívánok, szeretnék küldeni Leitavért anyukámnak, meg testvéreimnek, hogy nagyon, nagyon szeretem őket.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Szia, drágám! Nem tűnsz túl boldognak. Rossz napod volt?
2: Csak a szokásos. Gondok a munkahelyen. Lehet váltanom kellene.
1: Nálunk most több pozícióba is keresnek új kollégákat. Megnézzük együtt a Schaeffler karrier oldalát.
2: Pötyögöm. jobs.schaeffler.com. Nézzük csak! Gépkezelő, CNC megmunkáló, raktáros targoncvezető, karbantartó és termelési csoportvezető. A gyári tapasztalatommal biztosan el tudnék helyezkedni.
1: Akkor mehetnénk együtt a céges busszal, és te is használhatnád a magánegészségügyi szolgáltatást. Ráadásul a fizetés is korrekt.
2: Tudod mit? Csináljuk!
3: Újra elszabadulnak a lóerők. Újra traktorhúzó verseny Hajdúböszörményben. Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Kupa. Európai versenygépek. Amatőr traktorhúzó verseny. Rengeteg meglepetés. Újra traktorkarnevál és felvonulás Hajdúböszörményben. Most hétvégén húz bele velünk. Traktorhúzás.hu.
4: Meleged van? Tisza ajtóablak. Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak. Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak.
5: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a Tapi debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.
6: Reklámot hallottak.
7: Szia! Nossa!

0: zenét szólt már.
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: 104 Best FM és a szokásos program 5-től 7-ig ez a mai kívánság műsor, aminek a végén egy kis ajándékunk is van valakinek, nem is olyan kis ajándék, egy páros belépő a Loki csütörtöki meccsére, ugye itthon játszunk a konferencia ligában, az FC Köbenhaunt, a 16-szoros dán bajnokot fogadják a mieink, és hát a dalkérők közül valaki a Best FM vendégeként lehet majd ott a meccsen. Szóval én az önök helyében most azonnal csörögnék és kérnék dalt, hogy legyen esélyem a két jegyre, 500-540 a Best FM forródrotja. Gondolom nem véletlen, hogy egy szurkolói indulót kért tőlünk Balázs is, ugye majd a szóparti és az éjjel nem érhet véget, viszont előtte még teljesítünk egy másik kérést is. Tessék, Best FM!
1: Szia, Mónika vagyok.
0: Szia!
1: Én egy Hugel számot kérek.
0: Annak nem lesz akadálya, legyen tőle az egyik legújabb, a Moving to the Sun, hogyha megfelel neked is.
1: Az nagyon jó lesz,
0: okay.
1: Köszönöm.
0: Kinek
1: küldöm
0: szól?
1: Az összes kollégámnak és barátomnak Ebesre. Szeretem őket.
0: Jó, mennyire hoz tűzbe téged a Loki egy?
1: Én nem vagyok nagy focis, de szerintem lesz, akinek oda tudom adni, úgyhogy jöhet.
0: Jó, akkor te is benne vagy a sorsolásban. A végén kiderül, hogy ki lesz a két belépő. Köszi, jön a dalod!
1: Köszönöm!

0: Ez a Best FM 104.6, és itt a nap legjobb része, az esti kívánság műsor, amit még jobbá teszünk azzal, hogy ugye tétje is van a dolognak. Két belépőt sorsolunk majd a végén, egy páros beugró a csütörtöki meccsre. A Konferencia Ligában itthon játszik a DVSC csütörtök este 7 órától, és valaki, vagy pontosabban valakik a Best FM vendégeként lehetnek majd ott a lelátón. Mindenki, aki dalt kér, az esélyes a két jegyre. Például esélyes rá Csabi is, aki a családjának küldi majd Harry Styles dalát. Mindjárt jön a Voltron on a Sugar. És a következő telefonálunk is megérkezett. Haló, itt vagy, szia!
1: Sziasztok, Szilvia vagyok. Szia. Én David Guetta és Jennifer Lopez új számát kérem.
0: Nagyon jó.
1: Mindenkinek, aki szereti. És szeretném a Loki jegyeket is.
0: Rendben. Hát az a rossz hír, hogy rajtad kívül még elég sokan szeretnék a Loki jegyeket, de minden esélyed megvan rá neked is természetesen.
1: Tudom, de nagyon örülnék, ha sikerülne.
0: Én drukkolok neked, a kívánság műsor végén sorsoljuk a két belépőt.
1: Köszönöm.
0: És akkor halljuk, hogy hogy fogsz szurkolni, ha netán te nyersz.
1: Hajrá, Loki!
0: Ezt tetszik, oké, rendben van. A kívánság műsor végén kiderül ki a két belépő. Addig pedig, amiről beszéltünk, Jennifer Lopez és David Guetta, és a Save Me Tonight.

0: A Best FM-et hallgatják, 104.6, naná, hogy ma este is kívánság műsor, és itt van az asztal fiókban az ajándék is, egy páros belépő csütörtökre, amikor itthon játszik a konferencia ligában a DVSC. Hát nehéz lesz, hogy egy csütörtök este 7 órától az FC Köbenhavn, az FC Kopenhága csapatát fogadjuk. Egy nem túlzás világklasszis csapatról van szó, 16-szoros dán bajnok, 10-szeres dán kupa győztes. A 2023-24-es szezonban a BL-ben egészen a 8-at döntőig jutottak, úgyhogy hát mindenképpen élmény lesz őket élőben látni szerintem. Szóval, ha dalt kérnek, akkor nyerhetnek egy páros belépőt. Dalt kért tőlünk Dóri, Justin Bieber és a Love Yourself, az majd neki szól, és közben a vonalban pedig itt van velünk Szabi. Hello!
1: Szia, Vili! Egy Loki induló jöhetne szerintem lassan.
0: Igen, itt az ideje, jól van. Mit mondasz a csütörtöki meccsre, mi lesz szerinted?
1: Hát én bízom benne, hogy meglepetést okozunk. Egy 1-0 ide. Szerintem.
0: Hát szerintem azzal mindenki kiegyezne így. Oké, legyen így, legyen igazad, jól van. Minden esélyed megvan arra, hogy tiéd legyen a két belépő. A műsor végén sorsolunk. Köszönöm.
1: Köszönöm, Vilikém. Sziasztok.
0: Hajrá, Debrecen. Itt a Loki indul.

0: zenét szólt már.
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
2: civisbeton.hu
1: a megbízható alap.
3: Aranyfény nyári este és prémium pezsgők. Július 10-én pénteken 17 órától. Naplementés pezsgőkóstoló a Tubatanyán. Fedezd fel a nyár legízletesebb buborékait, és kattints velünk a nyár legszebb pillanataira. Foglald le helyed még ma. Tubatanya, ahol az élmények pezsgésbe kezdenek.
4: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
5: Végleg lekerült a napirendről a Természettudományi Múzeum debreceni költözése. A szájkárok jelentős összeget fizettek ki a biztosítók. Marad a nyárias idő. Kis Dániel vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
5: Nem valósul meg a Magyar Természettudományi Múzeum Debrecenbe költöztetésének korábbi terve, számolt be róla a Dehír. Az intézmény új megbízott főigazgatója szerint a költözés ügye végleg lekerülhet a napirendről, ugyanakkor elképzelhetőnek tartja, hogy a korábban Debrecenbe tervezett új épületegyüttes a jövőben Budapesten valósuljon meg. Pavocsai Gergely elmondta, a múzeum vezetése szerint a következő időszakban az intézmény működésének stabilizálása és a szakmai fejlesztése kerül előtérbe. A nyilatkozat egy több éve napirenden lévő beruházás sorsán zárhatja le, amely korábban jelentős kulturális fejlesztésként szerepelt Debrecen jövőbeni tervei között. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az új tanévtől a hátrányos helyzetű fiatalokat segítenék a lemorzsolódás megelőzésében. Emellett gyakorlati tudást és vállalkozói szemléletet is adnának a résztvevőknek. Az iskolapadtól az első munkahelyig programról Nagy Elek, az Iparkamara elnöke beszélt rádiónknak.
7: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmány ösztöndíj programot adni. Itt mondjuk annyiról van szó, hogy egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog, a vállalkozói mentorálás. Ezen kívül negyed évente ötletversenyeket, és nyilván ezt majd lehet folytatni. De a lényeg, hogy a kamara szervez hitelesítés garanciát vállal, és a pénzt pedig a vállalkozók adják.
5: Csak nem 1 milliárd forintot fizettek ki az aszály okozta károk miatt a gazdálkodóknak, derült ki az egyik hazai biztosító elemzéséből. Az adatok szerint a tartós csapadékhiány elsősorban az alföldi, szántóföldi növénytermesztésben okozott jelentős veszteségeket, és egyre gyakoriabbak az időjárási szélsőségekhez kapcsolódó kárigények is. A legtöbb aszálykárt térségünkből, így Hajdú-Biharból, Békésből, Magyarországból jelentették. A biztosító tapasztalatai alapján az elmúlt években folyamatosan nőtt az aszály miatt benyújtott bejelentések száma, ami jól mutatja a klímaváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatását. A szakemberek szerint a jövőben egyre nagyobb jelentősége lesz a megfelelő biztosítási védelemnek és az alkalmazkodást segítő mezőgazdasági megoldásoknak. Marad a melegebb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 30 és 37 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 20 fok között alakul majd. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint, leginkább zápor vagy zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.
8: Köszönjük szépen, ezek voltak a hatórási hírek, ez pedig itt még mindig a kívánság műsor, egyre izgalmasabb, minden másodperccel egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy kiderüljön, ki lesz a két belépő a csütörtöki Loki meccsel, csak dalt kell kérniük, és benne vannak a sorsolásban, 500-540 csöröghetnek nyugodtan. Közben Gyuszi kérésére itt lesz majd a Follow the Flow, és nem tudja senki. Aztán neked mit játszhatok? Szia!
9: Ja, Lavra vagyok. Szeretnék egy számot kérni. Zara Larsontól a Last Life-ot, a tesómnak, meg az anyukámnak. Azért szeretem őket.
8: Zara Larson és a Last Life, jó választás, jön is nem sokára, viszont előtte még a nyárslágerek Gréti kérésére, Bibi Rexa és a Fate lesz, és a New Religion.
0: A hírek

0: a Flow, és a Nem tudja senki a Best FM kívánság műsorában, és hát egyelőre még nem tudja senki, hogy ki lesz az, akit a végén megajándékozunk két beugróval. Csütörtökön a Konferencialigában itthon játszik a Debrecen. A dalkérők közül valakit meglepünk két belépővel. Lehet írni a 39-33-104-6-ra, és lehet csörögni az 500-540-es Best FM forró dróton. Jön mindjárt a nagy kívánság műsor, kedvenc. Minden nap kéri valaki, nagyon nagy sláger lett belőle, Dr. Béres és Verép Tomi, és az Ugye nem bántad meg. Ezt ma Kati kérte, és a kedvenc kolléganőjének Mariannak küldi. Aztán egy üzenet Viberről. Sziasztok! Szeretném küldeni a tesómnak, Vikinek az egyik nagy kedvencét, a Sarah Perket Iamót. Remélek is mosolyt csalhatok ezzel az arcára. Köszönöm, ha elkülditek, csók mindenkinek. Na-na, mindjárt indítom a dalt, viszont előtte van egy telefonálónk.
1: Szia! Szeretnék nevezni a Loki jegyre.
0: Hát akkor dalt kell kérned hozzá.
1: Tudom.
0: Ilyen nehéz feladatod van.
1: Szeretném a Fast Boy-tól a Forget You-t.
0: És kinek küldöd?
1: Anyukámnak meg apukámnak.
0: Mit üzensz nekik?
1: Hogy nagyon szeretem őket.
0: És ha megnyered a két jegyet, akkor ki fog kimenni a meccsre?
1: Apa meg én.
0: Ki a nagyobb drukker, te vagy apu?
1: Hát szerintem én. Apa nem szokta annyira nézni.
0: De a kedvedért kimegy veled, hogyha úgy van.
1: Igen.
0: Jól van. Benne vagy a sorsolásban, a végén sorsolunk. Hajrá, Debrecen!
1: Szia!
0: Mi is volt a dal, amit kért? Ja, igen, a Fast Boy és Topic és a Forget You. Már keresem is, nem sokára ezzel folytatjuk.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Szia, drágám! Nem tűnsz túl boldognak. Rossz napod volt?
4: Csak a szokásos. Gondok a munkahelyen. Lehet váltanom kellene.
3: Nálunk most több pozícióba is keresnek új kollégákat. Megnézzük együtt a Schaeffler karrier oldalát.
4: Pötyögöm. jobs.schaeffler.com. Nézzük csak! Gépkezelő, CNC megmunkáló, raktáros targoncvezető, karbantartó és termelési csoportvezető. A gyári tapasztalatommal biztosan el tudnék helyezkedni.
3: Akkor mehetnénk együtt a céges busszal, és te is használhatnád a magánegészségügyi szolgáltatást. Ráadásul a fizetés is korrekt.
4: Tudod mit? Csináljuk!
5: Bennünk B&B-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmvgroup.jobs.hu

0: ez a Best FM, 104.6, na ná, hogy kívánság műsor 5-től 7-ig. Mutatom a legfontosabb telefonszámokat, amikre szükségük lesz.
1: A te zenét szólt már?
2: És te? Üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Vanda küldi majd Istvánnak Jennifer Lopez dalát, mindjárt jön az Ain't Your Mama. Ú, de jó, hogy előkerül, rég hallottuk ezt a dalt. Viszont a vonalban itt van velünk Dóri, szerintem ő a mai kívánságműsor legfiatalabb telefonálója. Halló, szia!
3: Szia! Egy rúzsamagdistámot kérek anyukémnak, ja. Apukámnak pedig szeretném a két belépőt.
0: Ah, rendben van, akkor mindenki kap ma tőled valamit.
3: Igen.
0: Mit üzensz nekik?
3: Hogy szeretem őket, és hát remélem, hogy megnyerjük a jegyeket.
0: Minden esélyetek megvan rá, nem is olyan sokára sorsolunk. Köszönöm, szia!
3: Csókolom!
0: Ugye a két Loki egyről beszéltünk, csütörtökön itthon játszunk a konferencia ligában, aki dalt kér, nyerhet. Hajrá, hajrá! Szóval a Best FM-en Rúzsa Magdi!

0: valami Amerika!
1: Ez a Best a 104-on, a mai kívánság műsor sűrűjében vagyunk. Ha dalt szeretnének kérni, akkor még minden esélyük megvan rá. Írjanak a 3933-1046-ra, vagy hívjanak fel az 500-540-es Best FM forró dróton, és hogyha szeretnének ott lenni a csütörtöki Loki meccsen a Best FM vendégeként, akkor pedig különösen kérjenek dalokat, mert minden dal kérő bekerül a sorsolásba. De közben teljesítem nem sokára Dani kérését, jön majd a Roxette és a Sleeping in my Car, és közben ki van velünk a vonalban. Haló, tessék, Best FM!
2: Szia, Gézu vagyok.
1: Szia, parancsolj.
2: És én azt a dalt kérném, hogy Kezdjetek el élni.
1: Nagyon jó, jó választás. Az Anna and the Barbies és a Márti dala, csak hogy egészen pontosak legyünk. Hova küldjük?
2: A páromnak, Ildikónak szóljon, mert ez az egyik kedvence neki.
3: Kezdjetek

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek öröm

0: Ez a Best FM 104.6. Itt a mai kívánság műsor. Az utolsó másodpercig minden pillanatot ki kell használni, írjanak, hívjanak, már csak azért is, mert mindenki be fog kerülni a sorsolásba, jó? Tehát akár lesz idő a kérésére, akár nem. Mindenki benne lesz a sorsolásban, úgyhogy mindenki, aki dalt kért, az esélyes arra, hogy elvigye a két belépőt a csütörtöki Loki meccsre. Én pedig hozom mindjárt Marietta kérését, a Dolly-ról és a Gina a Bestia neki szól majd, illetve egy üzenet a Viberről, hello, Kabai Öcsi vagyok, a Bella Ciao-t szeretném kérni, és küldöm mindenkinek, aki szereti, köszönöm. Természetesen játszom neked a dalt, viszont van hozzá egy másik kérés is, ugye? Halló, szia!
1: Sziasztok, Peti vagyok, én is ezt szeretném küldeni minden lokistának, és hát hajrá, nyerni kell.
0: Nyerni fogunk? Mi lesz a vége szerinted?
1: 3-0, azzal már meg vagyunk.
0: Hát azzal már bőségesen. Jó van, legyen igazad. Hajrá, Debrecen, hajrá, Loki.
1: Hajrá.
0: És itt a dal. Man

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
2: Sziasztok, Gergő vagyok, és Destől kérem a kis kettét, a legjobb barátomnak.

0: 104.6-ot hallgatják. 7 óra már el is múlt, úgyhogy egy kicsit túlszaladtunk az időnkön. Sok kérés volt természetesen itt az elmúlt 2 órában. Köszönöm szépen mindenkinek, aki dalt kért. Azoktól elnézést kérek, akiknek a kérésére nem jutott idő, de ők is benne vannak a sorsolásban, mert hogy itt az igazság pillanata, kiderül, hogy kinek adhatjuk a 2 Loki jegyet csütörtökre. Sorsoltam, hívjuk a nyertest.
1: Halló.
0: Halló, szia Imre.
1: Tessék.
0: Szia, itt a Best FM rádió. Tudod a kedvenc rádiót, hello.
1: Igen, igen.
0: Kérted tőlünk a Loki indulót a kívánság műsorban?
1: Igen, igen, én kértem.
0: Én ebből arra következtetek, hogy téged nem hagy hidegen ez a csütörtöki meccs.
1: Nem igazán, így van.
0: Mire tippelsz?
1: Hát, remélem, hogy nyerünk.
0: Hát?
1: Két. Nem jó meccset, most jól lenne nyerni egyet.
0: Igen, igen, ezt a 2 bajnoki meccset gyorsan el kéne felejteni, aztán most meglepetést okozni egy klasszis csapat ellen. Hát figyelj, az a helyzet, hogy te ott leszel a lelátón, téged sorsoltalak ki. Gratulálok!
1: Köszönöm szépen!
0: 2 belépő a csütörtöki meccsre. Kivel fogsz menni?
1: Hát szerintem az egyik haverommal.
0: Ketten csaptak egy görbe estét, egy Loki győzelem.
1: Így legyen.
0: Hadd szóljon, úgy legyen. Ha jól szurkoltok, akkor összeállja a győzelem. Rajtatok múlik, jó? Köszönöm, gratulálok, hajrá Loki!
1: Így van, hajrá.
0: Na, tehát akkor egy vérbeli Loki Druckerhez került a 2 belépő. Jó helyre, nyugalom! Ne szomorkodjon senki, akinek most nem sikerült nyernie. Van még ajándék egy az asztalfiókban. Lehet, hogy fogunk még játszani itt a következő napokban is. Én viszont mára befejeztem. Köszönöm a figyelmet, holnap találkozunk.
2: Józsán és a belváros közelében is folytatódott a közvilágítás fejlesztése, megújulnak az egyetemtéri park szobrai. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: Újabb városrészekben korszerűsítették a közvilágítást Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A fejlesztések ezúttal Józsát, valamint a belváros közelében fekvő utcákat érintették, ahol energiatakarékos ledes lámpatesteket szereltek fel. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá váljon a közlekedés, miközben csökken az energiafelhasználás és az üzemeltetési költség is. A munkálatok során több utcában új világítótesteket helyeznek üzembe, illetve korszerűsítik a meglévő hálózatot. A városvezetés szerint a közvilágítás fejlesztése a következő időszakban is folytatódik, Debrecen különböző városrészeiben. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
4: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
2: Felújítják Debrecenben az egyetemtéri park köztéri szobrait, számolt be róla az unide.hu. A restaurálási munkák célja, hogy megőrizzék az alkotások művészeti és kulturális értékét, valamint hosszú távon is biztosítsák megfelelő állapotukat. A szakemberek megtisztítják a szobrokat, kijavítják az időjárás okozta sérüléseket, és elvégzik a szükséges állagmegóvási feladatokat. Az egyetemtéri park a Civisváros egyik legjelentősebb közösségi tere, ahol a felújított alkotások a jövőben is méltó környezetben fogadhatják az egyetem hallgatóit, dolgozóit és a város lakóit. Tovább folytatódik a Hajdúhatházat érintő Altea program, amelynek célja a település társadalmi felzárkóztatásának támogatása, számolt be róla a HAON. A kezdeményezés keretében a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal és partnerei számos olyan programot valósítanak meg, amelyek az oktatás, a foglalkoztatás és a közösségfejlesztés területén nyújtanak segítséget a helyieknek. Az Altea program hosszú távú célja, hogy a helyi adottságokra építve teremtsen új lehetőségeket a település lakói számára, hozzájárulva ezzel Hajdúhatház fenntartható fejlődéséhez. marad a nyárias meleg Debrecenben és térségében a következő napokban. Napközben 30 és 37 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 15-20 fokig hűl le a levegő. Az előrejelzések szerint Hajdú-Biharban csak enyhén fordulhat elő csapadék, elsősorban zápor és zivatarok formájában. A légmozgás többnyire gyenge, illetve mérsékelt marad.

0: elsőfokú vízkorlátozást vezettek be a Civisvárosban. Új parkoló készült a Kenézi kampuszon. 20 hektáron égett az ajnövényzet Nádudvar és Hortobágy között. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Elsőfokú vízkorlátozást vezetett be Debrecen önkormányzata a tartós hőség és a rendkívüli meteorológiai helyzet miatt, számolt be róla Papp László polgármester közösségi oldalán. Az intézkedés visszavonásig marad érvényben, és több korlátozást is tartalmaz az ivóvíz felhasználással kapcsolatban. Tilos egyebek mellett ivóvízzel locsolni a kerteket és közterületeket, felönteni a medencéket, autót mosni, valamint díszkutakat és szökőkutakat üzemeltetni. A strandok és fürdők medencéinek vízcseréjét is csak a vízi közműszolgáltatóval egyeztetett időpontban lehet elvégezni. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzetben az ivóvíz tekintetében elsődleges feladat az alapvető lakossági szükségletek biztosítása. A polgármester megköszönte azoknak az ipari vállalatoknak az együttműködését, amelyek már víztakarékos üzemmódra álltak át, és arra kérte a lakosságot, valamint a további gazdálkodó szervezeteket is, hogy lehetőség szerint takarékoskodjanak az ivóvízzel. Bővült a parkolási lehetőség a Debreceni Egyetem Kenézi Gyula kampuszán, számolt be róla az unide.hu. Az új parkoló kialakításával elsősorban a betegek, a hozzátartozók és az egészségügyi dolgozók közlekedését szeretnék megkönnyíteni. A beruházás célja a zsúfoltság csökkentése és a biztonságosabb parkolási feltételek megteremtése az intézmény területén. Az egyetem szerint a fejlesztés hozzájárul a kampusz folyamatos korszerűsítéséhez és az egészségügyi ellátás színvonalának javításához is. Az új parkoló már használható az érkezők számára. Nagy területen csaptak fel a lángok Nádudvar és Hortobágy között. Mindegy 20 hektáron égett az erdő aljnövényzete, ezért több tűzoltóegység vonult a helyszínre. A beavatkozás során a hajdúbihari hivatásos és önkéntes tűzoltók közösen dolgoztak a tűz továbbterjedésének megakadályozásán. A munkát a száraz forró időjárás is nehezítette, ugyanakkor a gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült körülhatárolni a tüzet. Az eset során személyisérülés nem történt. A hatóságok továbbra is fokozott óvatosságra kérik a lakosságot, mert a tartós hőség és a kiszáradt növényzet miatt továbbra is magas a szabadtéri tüzek kialakulásának kockázata. A következő napokban is kitart a meleg időjárás Debrecenben és környékén. A nappali órákban 30 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 15-20 fokos minimumokra számíthatunk. Csapadékra helyenként van esély hajdúviharban, leginkább záporok vagy zivatarok kíséretében. A szél általában mérsékelt marad.

0: 104.6. Best FM.
1: Ez a város ritmusa.
2: Én vagyok az, aki szeret. Ki is voltam te nélküled. Elhoznám a fát az eget, ha láthatnám szép szemedet. Szegény voltam, voltam nemes, hazug voltam, s becsületes.

A Best FM-mel bármikor beindulhat a buli.

0: Népszerű filmek kedvelt betétdalai.
1: Finoman huppanj be. Nem harapok, csak ha te akarod. Annyira gyönyörű vagy.
2: Ubi-ubi-u. Hey, nem hallgathatnánk egy kis zenét?
1: Hogyan? Honnan tudtad? A kedvenc számom!
3: Making my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound.
0: Egy filmzene most!

0: Végleg lekerült a napirendről a Természettudományi Múzeum debreceni költözése. A szájkárok jelentős összeget fizettek ki a biztosítók. Marad a nyárias idő, Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Nem valósul meg a Magyar Természettudományi Múzeum Debrecenbe költöztetésének korábbi terve, számolt be róla a Dehír. Az intézmény új megbízott főigazgatója szerint a költözés ügye végleg lekerülhet a napirendről, ugyanakkor elképzelhetőnek tartja, hogy a korábban Debrecenbe tervezett új épület együttes a jövőben Budapesten valósuljon meg. Babocsai Gergely elmondta, a múzeum vezetése szerint a következő időszakban az intézmény működésének stabilizálása és a szakmai fejlesztése kerül előtérbe. A nyilatkozat egy több éve napirenden lévő beruházás sorsát zárhatja le, amely korábban jelentős kulturális fejlesztésként szerepelt Debrecen jövőbeni tervei között. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az új tanévtől a hátrányos helyzetű fiatalokat segítenék a lemorzsolódás megelőzésében. Emellett gyakorlati tudást és vállalkozói szemléletet is adnának a résztvevőknek. Az iskolapadtól az első munkahelyig programról Nagy Elek, az Iparkamara elnöke beszélt rádiónknak.
2: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmányi ösztöndíj programot adni. Itt mondjuk annyiról van szó, hogy egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog, a vállalkozói mentorálás. Ezen kívül negyed évente ötletversenyeket, és nyilván ezt majd lehet folytatni. De a lényeg, hogy a kamara szervez hitelesítés garanciát vállal, és a pénzt pedig a vállalkozók adják ehhez.
0: Csak nem 1 milliárd forintot fizettek ki az aszály okozta károk miatt a gazdálkodóknak, derült ki az egyik hazai biztosító elemzéséből. Az adatok szerint a tartós csapadékhiány elsősorban az alföldi, szántóföldi növénytermesztésben okozott jelentős veszteségeket, és egyre gyakoriabbak az időjárási szélsőségekhez kapcsolódó kárigények is. A legtöbb aszálykárt térségünkből, így Hajdú-Biharból, Békésből, Magyarországból jelentették. A biztosító tapasztalatai alapján az elmúlt években folyamatosan nőtt az aszály miatt benyújtott bejelentések száma, ami jól mutatja a klímaváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatását. A szakemberek szerint a jövőben egyre nagyobb jelentősége lesz a megfelelő biztosítási védelemnek és az alkalmazkodást segítő mezőgazdasági megoldásoknak. Marad a melegebb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 30 és 37 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 20 fok között alakul majd. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint, leginkább zápor vagy zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Szia, drágám! Nem tűnsz túl boldognak. Rossz napod volt?
2: Csak a szokásos. Gondok a munkahelyen. Lehet váltanom kellene.
1: Nálunk most több pozícióba is keresnek új kollégákat. Megnézzük együtt a Schaeffler karrier oldalát.
2: Pötyögöm. jobs.schaeffler.com. Nézzük csak. Gépkezelő, CNC megmunkáló, raktáros targoncvezető, karbantartó és termelési csoportvezető. A gyári tapasztalatommal biztosan el tudnék helyezkedni.
1: Akkor mehetnénk együtt a céges busszal, és te is használhatnád a magánegészségügyi szolgáltatást. Ráadásul a fizetés is korrekt.
2: Tudod mit? Csináljuk!

0: Józsán és a belváros közelében is folytatódott a közvilágítás fejlesztése, megújulnak az egyetemtéri park szobrai. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Újabb városrészekben korszerűsítették a közvilágítást Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A fejlesztések ezúttal Józsát, valamint a belváros közelében fekvő utcákat érintették, ahol energiatakarékos ledes lámpatesteket szereltek fel. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá váljon a közlekedés, miközben csökken az energiafelhasználás és az üzemeltetési költség is. A munkálatok során több utcában új világítótesteket helyeznek üzembe, illetve korszerűsítik a meglévő hálózatot. A városvezetés szerint a közvilágítás fejlesztése a következő időszakban is folytatódik, Debrecen különböző városrészeiben. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Hulló Péter rádiónak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
2: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
0: Felújítják Debrecenben az egyetemtéri park köztéri szobrait, számolt be róla az unide.hu. A restaurálási munkák célja, hogy megőrizzék az alkotások művészeti és kulturális értékét, valamint hosszú távon is biztosítsák megfelelő állapotukat. A szakemberek megtisztítják a szobrokat, kijavítják az időjárás okozta sérüléseket, és elvégzik a szükséges állagmegóvási feladatokat. Az egyetemtéri park a Civisváros egyik legjelentősebb közösségi tere, ahol a felújított alkotások a jövőben is méltó környezetben fogadhatják az egyetem hallgatóit, dolgozóit és a város lakóit. Tovább folytatódik a Hajdúhatházat érintő Altea program, amelynek célja a település társadalmi felzárkóztatásának támogatása, számolt be róla a HAON. A kezdeményezés keretében a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal és partnerei számos olyan programot valósítanak meg, amelyek az oktatás, a foglalkoztatás és a közösségfejlesztés területén nyújtanak segítséget a helyieknek. Az Altea program hosszú távú célja, hogy a helyi adottságokra építve teremtsen új lehetőségeket a település lakói számára, hozzájárulva ezzel Hajdúhatház fenntartható fejlődéséhez. Marad a nyárias meleg Debrecenben és térségében a következő napokban. Napközben 30 és 37 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 15-20 fokig kül le a levegő. Az előrejelzések szerint Hajdú-Biharban csak enszortan fordulhat elő csapadék, elsősorban zápor és zivatarok formájában. A légmozgás többnyire gyenge, illetve mérsékelt marad.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Szia, drágám! Nem tűnsz túl boldognak. Rossz napod volt?
2: Csak a szokásos. Gondok a munkahelyen. Lehet váltanom kellene.
1: Nálunk most több pozícióba is keresnek új kollégákat. Megnézzük együtt a Schaeffler karrier oldalát.
2: Pötyögöm. jobs.schaeffler.com. Nézzük csak! Gépkezelő, CNC megmunkáló, raktáros targoncvezető, karbantartó és termelési csoportvezető. A gyári tapasztalatommal biztosan el tudnék helyezkedni.
1: Akkor mehetnénk együtt a céges busszal, és te is használhatnád a magánegészségügyi szolgáltatást. Ráadásul a fizetés is korrekt.
2: Tudod mit? Csináljuk!

szíve meni súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó, kifizettem a számlát.